Az ifjú muzsikás együttes széki dallamai után eredeti felvételek következnek, az oly sok muzsikus példaképévé vált Ádám István becenevén Icsán és zenekara előadásában. Először Márki József énekét kíséri a zenekar, aztán verbunkot, sűrűt és ritka tempót húz a banda. A felvétel gyűjtője az előbb hallott ifjú Csóri Sándor volt.

A mezőségi válaszúton 100 éve született Kallós Zoltán a közeli széken is gyűjtött. Most Zoli bácsi énekét a Téka együttes kíséri. Természetesen széki népdalok csendülnek fel előadásukban.

Ma esti Táncházban című műsorunkban, melyben csak szék dalai tánczenéje szólt, városi táncházas muzsikusok felvételei következnek. Először Sőregi Anna fújja a falu dalait, őt a Bajkó zenekar kíséri, a felvétel a Dankó Rádió felkérésére készült stúdiónkban, s aztán adásunkat a Horsa Banda, azaz Horsa István, Vörös Máté és Jó Bence hosszú zenei folyamata zárja, természetesen székről a férfi táncok, a tempó dallamai. Mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Egy zoborvidéki aratóénekkel köszöntöm a kedves hallgatókat Péter Pál napján. Szvorák Katit hallották. Szent Péter és Pál apostolok neve napja népünk számára országszerte az aratás kezdő időszaka. Mint mondták, Péter és Pálkor megszakad a búzának a töve gyökere, ezután már éjjel-nappal érik. A jógazdák ezért ez időtájt folyamatosan figyelték az érést, mert úgy tartották, mikor lehajtotta a kalász a fejét, akkor érett volt a búza. Az aratás elkezdésének kultikus hagyományai azonban jó részt a július másodiki Sarlós boldogasszony ünnepéhez kötődnek. Már a sarlós jelző is a búza beérésére, az aratásra, áttételesen asszonyi vegetációs ünnepre utal. Sarlós boldogasszony napján az egyház az áldott állapotban lévő Máriáról emlékezik meg, aki Lukács evangéliuma szerint nagynénje, Erzsébet és férje Zakariás házában vendégeskedett keresztelő Szent János megszületéséig. Az aratás nagy esemény volt a paraszt emberek számára, amelyre áhítattal és kellő komolysággal készültek, hiszen ez biztosította a következő évre a mindennapi kenyerüket, amelynek minden morzsáját Isten ajándékának tekintették. A búzamagot is hasonló tisztelet övezte, azt mondták, minden búza szemen Mária képmása van. Az aratás szertartásos befejezése, az úgynevezett arató ünnep országszerte általános volt. Az aratás befejezése után énekelve vonultak annak udvarába, akinek az aratását befejezték. Kalászokból és mezei virágokból koszorút kötöttek, melyet a menetben botra tűzve vitt egy ifjú, ezt nyújtotta át ajándékul a gazdának. Az arató ünnep dalai nem kötöttek, tetszés szerint választottak ehhez énekeket, de azért igyekeztek olyat énekelni, amelynek szövege a búzát vagy az aratást említette. A Nyitra megyei Zoboralja falvaiban gyűjtötték azt az érdekes dallamú aratódalt, amelyet munkába menet, onnan jövet vagy a pihenő idején is gyakran énekeltek. Kodály Zoltán kimutatta, hogy ez a nagyszombati Gregorián Alleluja dallam átköltése, és a szlovák szokás dallamok között is megtalálható. Dobszai László szerint nem dönthető el, hogy melyik nép vette át a másiktól, illetve melyik alakította közvetlenül a Gregoriánból. Most hallgassuk meg Szvorák Kati Dalvándorlás című lemezéről a magyar és a szlovák változatot, valamint az Alleluját.

A média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írjon a

不老泳。

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Fehér tányérban rakják a legénynek, úgy adják, kis angyalom. Fehér tányérban rakják a legénynek, úgy adják, kis angyalom.
1: Színes zenei kínálat a Dokkó Rádióban. Magyar Nótán.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Danhu Rádió, a magyar zenerádiója.

sose szűnjön meg a hitünk, legyünk jók, ameddig tart a létünk. Tűnjön el a félelmünk is, legyen mindig kegyes a sors vélünk.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jábor Miklós nevében is. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzönapon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A hőségriadóban különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel, erre hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, mellőzze a pazarlást, és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és automosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül. A dél-amerikai országot múlt szerdán 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, ami több utórengés követett, különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a hormuzi szoros ügyében. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-ig. A programot pénzadománnyal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy a 1358-as adományvonal hívásával. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebbtartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát is. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el. Ismert hazai előadókkal várja a közönséget az idei Dunapart Fest Ráckevén. Július 2. és 4. között mások mellett Geszti, Bialex és a Slap, valamint a Tankcsapda koncertje szól majd. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hévjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon és a rendezvény közösségi oldalán érhető el. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre lehet elszórtan zápor, zivatar. Ezek környezetében viharos lehet a szél. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24 és 32 fok között alakul. Enyhülésre a hét közepétől lehet majd számítani.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Érdekes dolog a mi szakmánkban, ugye azt tanítják, hogy arról beszél, ami mindenkit érdekel, miközben, amikor már arról beszél, ami mindenkit érdekel, egy idő után a könyöké jön ki mindenkinek, így nekem is. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankornádiót hallgatják, úgyhogy az időjárásról természetesen kell szót ejtenünk, de megpróbálunk majd valami észszerű arányt találni, hogy ne ezzel teljen az életünk. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankornádiót hallgatják, 2026. június 30-a, kedv van, most már 8 perccel múlt 6 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor munkatársaim, Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük a reggelt együtt kiváló muzsika társaságában, ez egészen biztos. Kicsikém ne tétovász, hallhatjuk majd a Fraszkita című operettből nem sokára Jenei Gábor előadásában. Az örökzöldek között a fonográf Ne vágj ki minden fát című dalát is játszom majd, és micsoda nótákat. Három dinnye van egy száron énekli Mindszenti István, messze van a nyíregyházi kaszárnya. Ezt a csárdás Dancs Anna Mari előadásában játszom majd. Most már egy picikét pontosabban meg tudjuk tippelni, hogy mikor érkezik a hidegfront, erről is lesz szó majd nem sokára. Névnapos köszöntésünk sem maradhat el, illetve a híres születésnaposokról is egy rövid összeállítást készítünk az óra második felében. Hamarosan történelmi visszatekintésünk, elsőként pedig Bárány Pál László előadásában szóljon a Simulja szívemhez kezdetű andalgó. Tartsanak ma is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: ezen a napon történt.
1: 1648-ban hajózott át egy orosz kozák elsőként a Bering-szoroson, amely az ázsiai és az amerikai kontinenst választja el egymástól. Szemjon Ivanovics Gyezsnonnak hívták őt. A pragmatika szankció törvényeit a Magyarországgyűlés 1722-ben ezen a napon fogadta el. Ez ugye a Habsburg ház nőági örökösödési jogát keretbe foglaló törvény, az Erdélyi Országgyűlés ugyanezt már március 30-án elfogadta. Az első Londonból Bristolba tartó szerelvény a Box alagúton 1841-ben ezen a napon haladt át. Átadásakor a világ leghosszabb vasúti alagútja volt. Amúgy a Tower Bridge, azaz a Tower híd átadása 1894-ben ezen a napon történt. London egyik, hanem a legfontosabb jelképe mind a mai napig. A mozgó testek elektrodinamikájáról című dolgozatát Albert Einstein pedig 1905-ben ezen a napon publikálta, ebben vezette be a speciális relativitás elméletet. Szintén június 30-án 1934-ben zajlott a hosszú kések éjszakája, ekkor számolt le Hitler a náci párton belüli ellenzékével, és oszlatta fel az SA-t. Nem azonos egyébként a hosszú kések éjszakája kristály éjszakával, az később 38-ban történt. Az Elfújta a szél Margaret Mitchell regénye 1936-ban ezen a napon jelent meg, míg a Marshall terv segélyezési programja 1951. június 30-án zárult le, az első adása pedig a Szabó családnak 1959-ben ezen a napon hangzott el. A Kossuth Rádióban is szintén június 30-án vesztette életét földetérés közben a Szojusz 11 szovjet űrhajó legénysége 1971-ben, Kelet- és Nyugat-Németország pedig a gazdaságát is egyesítette 1990-ben ezen a napon, és mondhatjuk, hogy már ez is történelem. Alkonyat száll a pusztára. Szegedi Csaba énekel a folytatásban a Dankó Rádióban. Salasovics Norbert zenekara kísér.

0: s egyre mondja, hogy kár, kár, kár.
1: Dankó Rádió. Réfülöpön FM 91. A Magyar Zene Rádiója.

0: rossuk csúdajó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk pacázig.
1: Szerdán érkezik jelen tudásunk szerint a változás az időjárásban. Egy hidegfront hatására már a délutáni óráktól egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban még zenghet az ég, derűs napot, jó reggelt, a Dankó Rádiót hallgatják, aztán csütörtökre a hőmérsékletben is érezzük majd a változást, akkor már csak olyan 28-30 fok körüli maximumok várhatók. Ma még azonban továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután a keleti észak-keleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan már kialakulhatnak záporok és zivatarok is, melyekhez erős, viharos keleti észak-keleti szél, és sajnos akár jégeső is társulhat, 35 és 42 fok között alakul. A mai hőmérséklet június 30-án, apostol Bese, március napján, és mára is jutott egy Pál névnap. Nagyon boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. A fonográf Ne vágj ki minden fát című dalával szeretnék kedveskedni most.

0: 4 perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1722-ben ezen a napon született a német melodráma megteremtője, az amúgy cseh zeneszerző Georg Anton Benda. Szintén június 30-án született ifjabb gróf Andrássy Gyula, aki 1906 és 10 között belügyminiszter, 1918-ban pedig a monarchia utolsó külügyminisztere volt, 1860-ban született ezen a napon. Az író, költő, színműíró, egyik nagy kedvencem Szépernő 1884-ben, míg Lajta László zeneszerző, népzenekutató 1892-ben született ezen a napon. Apponyi Albert fia, gróf Apponyi György, aki szintén politikus, mellette újságíró is volt, 1898-ban született június 30-án. A Hannibal tanár úr, mondjuk így sztárja, a zseniális színész rendező Szabó Ernő 1900-ban született ezen a napon. Még szintén ezen a napon ünnepel a manöken modell fotomodell jelmeztervező Felka Janikó, az amerikai ökölvívó Mike Tyson, illetve Csókás Márton, Márton Csókás, új-zélandi színész, hihetetlenül komoly karakterekhez formált meg rengeteg igazi nagy blockbusterben, 1966-os születésű, amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánok. Isten értesse mindannyiukat. Padam, padam, Szabó P. Szilveszter előadásában játszom most ezt a dalt önöknek.
2: Egy hang kísért nap éjjel át, mely poklot és mennyet megjárt, a múltból jött, akárcsak én.

Jó reggel, derűs napot kívánok, lassan 7 óra, ma is kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig a nagy utazást a stúdió 11 feldolgozásával hallgatjuk meg. Az abasári csárdás nyitja a következő zenei órát, előadója Radnai György, Kísér Lakatos Sándor és zenekara. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 7 óra van, 2026. június 30-án, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a krónika szerkesztője Kubicsák István.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Szerdáig marad a harmadfokú hőségriasztás, több településen vízhiány alakult ki és vízkorlátozás van érvényben.
6: Ma még bárki véleményezheti a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló tervezetet. Eddig 16 ezer észrevétel érkezett.
5: Gyanúsítottként hallgatta ki az aranykonvoj ügyben Hajdú János volt TEK főigazgatót az ügyészség. Mondjuk a részleteket. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol és koffein tartalmú italokat, valamint a cukros üdítőket.
6: Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idősembert és háziállatot parkológépjárművben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája.
5: Különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel a hőségriadóban, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
6: Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli meleg és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet.
5: A héten is két napos rendkívüli ülést tart az országgyűlés. A miniszterelnök tegnap napirend előtti felszólalásában emlékeztetett arra, szombaton lezárult a társadalmi párbeszéd az alaptörvény 17. módosításáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezetet pedig ma éjfélig lehet észrevételezni. Részletek Csüri Fanino összefoglalójában.
7: Több százezren keresték fel az egyeztetési felületeket, és sokan időt szántak arra, hogy ne csak elolvassák a javaslatokat, hanem a saját gondolataikat, vagy saját javaslataikat is megosszák velünk.
8: Fogalmazott a miniszterelnök az Országházban, ahol emlékeztetett arra, hogy szombaton lezárult az alaptörvény 17. módosításának társadalmi véleményezése. Magyar Péter azt mondta, 23 ezer ember küldte el észrevételét, a beérkezett reakciók 95%-a támogatja a változtatást, a levelek csak nem fele pedig konkrét javaslatot tartalmaz. Magyar Péter közölte, a legtöbben azt kérték, hogy a mandátumkorlátot más közjogi tisztségviselőkre is terjesszék ki. Hozzátette, minden hozzászólást feldolgoznak, az összesítést nyilvánosságra hozzák, a kormány pedig csak ezután hoz majd végleges döntést. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az egyeztetés most szándékosan volt rövid, hiszen nem új alkotmányt írnak, alaptörvénymódosításról van szó.
7: A következő hónapokban felkérjük a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet kiemelt képviselőit, gazdasági és társadalomtudományi életnek is a képviselőt, a civil szervezeteket, az egyházakat, az önkormányzatokat, és minden olyan közösséget, amelynek az alkotmányos védelme különösen fontos.
8: Hangsúlyozta, országos társadalmi párbeszédet indítanak, országszerte fórumokat szerveznek, ahol minden magyar ember elmondhatja majd, hogy milyen országot szeretne magának, a gyerekeinek és az unokáinak. Magyar Péter hozzátette, az országgyűlés ezt követően dönthet az új alkotmányról, a végső szót pedig országos népszavazáson a választók fogják kimondani.
7: Még bárki véleményezheti a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló tervezetet, törvénytervezetet a kormány.hu per egyeztetés oldalon. Eddig erre a javaslatra 16 ezer konkrét észrevétel érkezett.
8: Magyar Péter azt mondta, az emberek többsége támogatja a közvagyon visszaszerzését, a jogsértések feltárását és a tisztító tűzhadművelet mi hamarabbi és minél erősebb módon történő elindítását. Hozzátette, sokan még szélesebb vizsgálati jogköröket, határozottabb fellépést, konkrétabb és erőteljesebb elszámoltatást szeretnének. Mások a jogállami garanciák erősítésére tettek javaslatot. A kormányfő úgy fogalmazott, mindkét üzenetet megértették, és az a cél, hogy Magyarországon soha többé ne lehessen közvagyont lopni, valamint a jogállamot politikai célokra feláldozni.
5: A miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagáltak az országgyűlési frakciók. A Mi Hazánk Mozgalom az alaptörvény 17. módosításáról szóló társadalmi párbeszédet és a képviselői mandátum tervezett korlátozását bírálta. A KDNP szerint a kormány eddig kizárólag saját hatalmi érdekei alapján hozott döntéseket, a Fidesz pedig a demokratikus jogállam fogalmával ellentétesnek tartja az alaptörvény tervezett módosítását. Kócán Dávid összefoglalója.
9: Ezt az ötnapos online, nem tudom, társadalmi egyeztetés nevezi ön egy demokratikus dolognak. Hát valójában a népképviseletet akarják korlátozni, nem a képviselők mandátumát, bánom is én azt, hanem a népképviseletet akarják korlátozni.
10: Így reagált Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására, ami Hazánk frakció vezetője, aki kifogásolta, hogy a kormány mindössze 5 napot szánt az alaptörvény 17. módosításának társadalmi véleményezésére. A tervezet egyebek mellett a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését és az országgyűlési képviselők mandátumának időbeni korlátozását is tartalmazza. Torockai László hangsúlyozta, az 5 nap alatt mindössze 23 ezeren mondták el véleményüket, ami a választásra jogosultak kevesebb, mint 0,3%-a. Hozzátette, álláspontja szerint az országgyűlési képviselők mandátumának tervezett korlátozása példátlan az európai demokratikus gyakorlatban.
9: Miközben demokráciáról és a jogállamiság helyreállításáról beszélnek, éppen, hogy egy olyan diktatúrát építenek, amihez képest még az elmúlt 16 évben is. Bizony kevés hasonló példát tudunk mondani, miközben önök végig az elmúlt 16 évben elmondták, hogy milyen diktatúrával kormányzott a kétharmad. Önök pontosan ezt csinálják, csak durvábban.
10: Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a kormány eddig elsősorban olyan intézkedéseket hozott, amelyek saját politikai és hatalmi érdekeit szolgálták, nem pedig az emberek mindennapi életét segítették.
11: A Lex Orbán, a Lex Súlyok, az előző Fidesz-KDNP-s időszak embereinek, képviselőinek az eltávolítása jövőben a parlamentben, ez mind megtörténik. Aki önön kívül került bárhova a politikában vagy az államigazgatásban, azoknak kívül a helye. Azokat kisöpri miniszterelnök úr, csak erről szól a jogalkotása, nem az embereknek való pozitívumoknak hozásáról, csak erről, hogy monopolizálja hatalmat és önként építsen ki.
10: A Tisza kormány által tervezett alaptörvénymódosítás ellentétes mindazzal, ami Magyarországon 1990 után alkotmányos demokrácia tekintetében történt, fogalmazott a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely azt mondta, nehéz demokratikus felhatalmazásnak tekinteni, hogy 23 ezer ember véleménye alapján több mint 8 millió választó ne dönthessen arról, kit kíván a parlamentben látni.
12: Hogyha önök lefejezhetik az alkotmánybíróságot, elbocsáthatják a köztársasági elnököt, kiiktathatják a parlamenti ellenzéket a demokratikus választásokból, akkor sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy Magyarországon a következő években alkotmányos demokráciában élhetünk. Ezért aztán azt javasoljuk, hogy gondolják át alapvetően ezeket a terveket, mert ez megszünteti Magyarországon a normális jogállamot és alkotmányos demokráciát.
10: Lukács Gábor, a Tisza frakció vezetője szerint a kormány első 50 napja bebizonyította, hogy lehet úgy döntéseket hozni, hogy azok ne egy szűk kör, hanem az egész ország érdekét szolgálják.
13: Esküt tettünk erre az országra, nem a saját pártunkra, nem a saját politikai közösségünkre, hanem Magyarországra és a magyar emberek szolgálatára. Vitáink lesznek, legyenek is. Ez a demokrácia rendje, de amikor Magyarország érdeke a tét, akkor mindannyiunknak ugyanabba az irányba kell húznunk.
10: A miniszterelnök viszont válaszában azt mondta, az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozása már a párt választási programjának része volt, így az intézkedés végrehajtására felhatalmazást kaptak a választóktól. Hangsúlyozta, az alaptörvény módosításának, illetve az alkotmányozási folyamatnak minden magyar állampolgár részese lehet majd.
7: Ez az alkotmányozás meg fog valósulni, és többen fognak részt venni ebben, mint valaha bármilyen közjogi gondolkodásban Magyarországon.
10: Magyar Péter hozzátette, a kormány célja, hogy akár online felületen, akár személyesen egy népszavazáson minden ember elmondhassa a véleményét.
5: Gyanúsítottként hallgatta ki Hajdú János volt rendőr altábornagyot az úgynevezett aranykonvoj ügyben a fővárosi nyomozóügyészség. A terrorelhárítási központ volt főigazgatójával az ügyészség hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanúját közölte. Hajdú János, aki panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett, szabadlábon védekezik.
6: A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatójának utasítására a 2026. március 5-én elfogott 7 ukrán állampolgárt, miután őket a pénzügyőrök kihallgatták, annak ellenére tartották fogva bilincsben legalább 9 órán át, hogy velük szemben további intézkedést a pénzügyőrök nem terveztek. A Fidesz szerint a Hajdú János elleni eljárás a tiszás politikai leszámolás része, Magyar Péter kormányfő pedig azt a kérdést tette fel, hogy vajon ki lesz a következő?
5: Elektromos minibuszokat kapott több tankerület. A zöldbusz programnak köszönhetően csaknem 1,9 milliárd forintos állami támogatásból 51 minibusz kerül az iskolákhoz. Ezek többsége speciális kerekes székes szállításra is használható, fogalmazott a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese.
6: Péterfi Balázs elmondta, ezeknek a járműveknek a segítségével könnyebb lesz a sajátos nevelési igényű tanulókat különböző programokra, terápiákra, a településszéli hátrányos helyzetű gyermekeket iskolába, kisebb csoportokat pedig például versenyekre vinni.
14: A tankerületi központok ezekkel a buszokkal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekeket energiahatékonyan, környezetbarát módon szállítsák. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ezek közül a buszok közül összesen 51 darabot rendeltünk, 35 darab olyan, amely át fogunk alakítani, illetve most zajlik az átalakítás és a vizsgáztatásuk, hogy kerekesszékes tanulókat is lehessen vele szállítani. Amikor viszont nem kell ez a funkció, akkor ugyanúgy tudnak működni 9 fős kisbuszként is.
5: Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése.
6: Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így például a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé.
5: Idén is megrendezik az ifjúsági PET kupát. A környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál.
6: A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés, mondta Peregi Angyalka főszervező.
15: A több vizentöltött nap mellett rengeteg programmal készültünk a gyerekeknek, többek között Göbölös Balázs jön a Mate Egyeteméről, és tart nekünk a műanyag szennyezéssel, kifejezetten a mikroműanyagokkal kapcsolatosan egy előadást, valamint dr. Juhász Erika, aki pedig a vízőrzésről fog nekünk előadást tartani. Emellett pedig mi a saját műanyag műhelyünkkel készültünk, ami egy félnapos program, mindenféle információról fogunk tanulni együtt a gyerekekkel, nemzeti parkot is látogatunk, de nagyon fontos az, hogy a gyerekek egy olyan szemlélettel menjenek haza, amit tudnak hasznosítani az életükben, és sokkal kevesebb műanyaggal tudjanak élni, vagy tudják az újrahasznosításnak a fogalmát, és erre biztatni az ő közösségüket.
5: Magyarországon az elmúlt 9 évben egyharmadával csökkent az élelmiszerpazarlás mértéke, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal.
6: A felmérés szerint a magyar háztartásokban az európai átlagnál kevesebb az élelmiszer hulladék, de a további csökkentéshez még nagy erőfeszítésekre van szükség. A hivatal hangsúlyozza, hogy idén 10 éves a Maradék nélkül program, amely sok szemléletformáló aktivitással, oktatási anyaggal és gyakorlati tanáccsal segíti a lakosságot.
3: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint a 25-ös főúton Ózd külterületén vadgázolás történt. A 78-as kilométernél a félpályán halad a forgalom. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
5: Budapest információkkal folytatjuk.
16: Jó reggelt kívánok! Budapesten műszaki mentés miatt számítsanak sávlezárásra a 4. kerületben, a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett Rákospalota, a Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztásmegyer, Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
6: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
5: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Ceglédi Editet és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. június 30-a van, 2 percen múlt 4:08, a mikrofonnál Hajdú Tibor, remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Nem sokára lesz egy kis kirándulás egy újabb településre, nagyjából 20 perc múlva. Az óra végén a Páva nyomában kalandozunk dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Csak úgy mondom magának Vörös Rági előadásában, vagy részlet a Montmartre bolyából, Ma önről álmodtam megint, bocsánat asszonyom, Homonai Zsolt, Kisbé Attila és Ninduk Juan Long énekel, az Örök Zöldek között pedig a kicsit szomorkás a hangulaton feldolgozását is hallhatják majd a Rakoncai Imre előadásában, most pedig egy Kós János dal, a kislány a zongoránál. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!
1: Hallom ma is egyre a zenét.

kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem,

0: Egyre tudtál, mi egymás élesztünk már.
1: Egyetlen egy esetben tartanám elfogadhatónak, sőt, akár még indokoltnak is azt, hogyha időszakosan elvesztenék hallgatókat. De erős napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, ha és amennyiben most mennének boltba, mert most még lehet, sőt, kell is, 10 óra után már semmiképpen nem javaslom, hogy az ember, ha csak nem muszáj, kitegye a lábát a lakásból. A Dankó Rádió van a folytatásban, egy Csináljuk a fesztiváltas feldolgozását hallhatják a Kicsit szomorkás a hangulatom máma című dalnak. Előadója Rakoncai Imre.

0: 7 perc múlva 3:48, jó reggelt!
1: Hencidától Bansidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Mencshely község, Veszprém megyében találjuk, nevezik három tornyú falunak is, mivel három felekezetnek is van temploma a településen. A vázsonyi síksági és a Balaton felvidéki hegyek találkozásánál helyezkedik el, területe pedig a kőkorszaktól bizonyíthatóan lakott volt, de a régiek nem a mai falu helyét, hanem az attól kissé észak-keletre fekvő Ragonya nevű határrészt, illetve a falutól keletre eső Berkikút környékét részesítették előnyben. Ezen a területen a későbbi időkből római villa rustica, azaz parasztgazdaság romjai is előkerültek, sőt néhány nagy Konstantin korabeli pénzérmét is találtak. Magának a településnek a kialakulásáról nem rendelkezünk hiteles adatokkal. Neve eredetileg Mencsel vagy Mencsej alakban élt egészen a 19. századig, ez is bizonytalan eredetű. Egyes feltevések szerint német személynévből keletkezett, valószínű alakja Menzli vagy Mencelin lehetett. A puszta személynévből történő névadás magyar sajátosság, a legkorábbi település neveink keletkeztek így. Ha ezt a logikát elfogadjuk, akkor a település kialakulásának idejét valamikor a 10.-11. századra tehetjük. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy a község az akkori ország terület egyik legfejlettebb részén, a Balaton felvidéken helyezkedik el. Itt már korán tért hódított a kereszténység, és első fennmaradt okleveleink is, amelyek erre a területre vonatkoznak, már kialakult település szerkezetet tárnak elénk. Mencsely középkori temploma, amelynek kibővítésével épült a jelenlegi evangélikus templom, feltehetően a 12.-13. században épülhetett. Mencsely lakossága a török előtt a középkorban is nagyrészt nemes emberekből állt, hozzájuk csatlakoztak a végvárakból leszerelt, nemességet kapott katonák és családjaik. A már említett evangélikus templom kertjében egy különleges gályarab emlékművet láthatnak. Magukról, a protestáns gályarabokról is egyébként egyszer érdemes lenne hosszabban értekezni. Református templomát a Petőfi Sándor utcában találjuk. Érdemes ellátogatni a falu múzeumba. A fő utcán lévő római katolikus templomot is mindenképpen meg kell tekinteni. És nagyon szép épületek vannak, például a Petőfi utcában egy gyönyörű népi lakóház, az Ódor kúriát pedig a Kossuth utcában találjuk, és hogyha a Halomhegyen elsétálunk a Kossuth kilátóhoz és fölmászunk rá, onnan csodálatos látkép nyílik elénk. Feltétlenül javaslom, hogy Mencshelyt is keressék fel, sétáljanak, beszélgessenek az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, legyenek minél többen. 10 óra előtt néhány perccel kicsit bővebben bemutatja majd magát a Kossuth kilátót, illetve a tanösvényt is Vecsei H. Miklós színművész. Nos, kedves mencseiek, jöjjön most önöknek részlet a Montmartre Ibolyából Homonnai Zsolt, Kisbé Attila és Ninduk Huan Long előadásában.

0: Dankó Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A magyar zene rádiója.
1: Szép a zsózsám, nincs hibája, libegős a járása, huncutatta csókos ajka,

0: szemben is egy át.
1: Derűs napot, jó reggelt, a Dompó Rádiót hallgatják. Csepregi Gyula csodálatos szakszofon játéka után kalandozunk a páva nyomában. A dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, majd 8 órakor következnek a hírek. A Limbo Hintó, a Hungária örökzöldje nyitja a következő zenei órát. Érdemes lesz velem tartani.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Dalőrzők műsorában. Ezúttal Barabás László néprajzkutató egyetemi professzort ismerhetik meg annak apropóján, hogy a Néprajztudományi Kutatóintézetben nemrég mutatták be legújabb kötetét a marosszéki farsangi dramatikus népszokásokról. Bátran nevezhetjük őt akár dalőrzőnek is, hiszen az 1970-es évek óta szisztematikusan dokumentálja az erdélyi népszokásokat, beleértve azok énekeit, zenéjét is. Gyűjtései nyomán a népzenei szótárban is többször felidéztük már például a pünkösdi hespávázást. A könyvbemutatón Tátrai Zsuzsanna, a legelismertebb magyarországi népszokáskutató méltatta Barabás László munkásságát és a kötetet. A parajdi születésű Barabás László tanári tevékenységével párhuzamosan nagy kitartással kutatta szülőföldjének népéletét, társadalmát, éves szokásait, népi vallásosságát, hagyományos kultúrájának térbeli tagolódását. Legkedveltebb gyűjtőterületei Sóvidék, Marosszék, Mezőség Székelyfölddel érintkező területe, valamint a Küküllőmente és Dél-Erdély. Tudatosan azokat a vidékeket választotta terepként, melyeket a korábbi gyűjtők elkerültek, vagy nem vizsgálták intenzíven. Egyéni és csoportos kutatásainak eredményeképpen eddig 10 önálló kötetet, több mint 100 tanulmányt írt, társszerzőkkel 20 kiváló néprajzi dokumentumfilmet készített. Műveiben a népszokások segítségével az erdélyi magyar falusi közösségek alapvető működését, életmódját, értékrendjét, gondolkodásmódját, vallásosságát, sajátos mentalitását és örökségét ragadta meg. Legújabb kötetében azokat a farsangi szokásokat és játékokat mutatja be, értelmezi és elemzi, amelyeknek a fő jellemzője a maszkos alakoskodás, a színjátszás. A maszkot, a maszkviselést nem a szűkebb jelentésű állarc szinonimájaként értelmezi, hanem a maskara, az álruha, állöltözet, sőt jelmez tágabb jelentésében. A kötetben részletesen bemutatott szokások jól használhatók a helyi hagyománymentő és hagyományteremtő törekvésekben, az iskolai oktatásban és a kultúra számos más területén. A kiadvány szerves részét képezi a QR kóddal elérhető, gyűjtéseket dokumentáló Miholcsa Gyula által készített 10 film, valamint Bálint Zsigmond fotóművész fekete-fehér és Barabás László színes fényképei. Így nyár közepén messze vagyunk a farsangtól, ezért a Barabás László által kutatott tájegységről most idézzük fel annak tánczenéjét, a marosszéki forgatóst. A Kalamajka együttes játszik.

0: ad una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: A magyar nóta kedvelőit ismét különleges zenei élmény várja a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Július 2-án most csütörtökön 13 órától egy újabb stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta. Ezúttal két kiváló előadó, Pándi Piroska és Bokor János érkezik a stúdióba, hogy a legszebb magyar nótákkal tegyék még szebbé a kora délutánt. A művészeket Miskolci Balogh Zoltán és Cigány zenekara kíséri. Tartsanak velünk tehát most csütörtökön, július 2-án 13 órától itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Töltsük együtt a nyarat, minden nap Önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk Önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk Önöket.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A hőségriadóban különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel, erre hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadék hiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, mellőzze a pazarlást, és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és automosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. Magyarország területéről országos átlagban csak nem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet vízvisszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel, így 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. Kormányhatározattal jelölik ki a felsőoktatási vagyonkezelő alapítványok alapító jogait gyakorló minisztereket. Felügyeleti jogot gyakorol mások mellett a miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter is. Az úgynevezett kekvákat 2021-ben hozta létre a negyedik Orbán kormány a társadalmilag kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítására. Az új kormány azonban bejelentette, hogy az alapítványok jövő nyár végéig visszakerülnek az államhoz. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásáról is. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Nemzetközi Harsona Fesztivált tartanak Szegeden. A csütörtöki nyitóeseményen a házigazda szegedi együttes és külföldi vendégművészek lépnek fel a püspöki székház kertjében. Beethoven, Gabrieli és Fischer klasszikusai mellett világhírű slágerek és tangódallamok is felcsendülnek. A háromnapos eseményt workshopok és hangszerkiállítás kíséri, vasárnap pedig szabadtéri koncert zárja a Klauzál téren. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, a Dunától keletre lehet elszórtan zápor, zivatar, ezek környezetében viharossá válhat a szél. A hőmérséklet délután 36 és 42, késő este 24 és 32 fok között alakul majd.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. június 30-a van, kedd, 8 perccel múlt, 8 óra a mikrofonnál. Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telik a reggelük. Nem sokára egészségpercek, benne egy-két információ a kánikuláról, illetve a kánikula közbeni fontos rendelkezésekről, majd várhatjuk Sipos gazdát, a közmédia növényorvosát is a stúdióba. Olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Tuli-Tuli-Tulipános Láda Tornai Kis László előadásában, vagy az Ez a vonat mostan indulóban, Laki Péter énekel. Játszom majd részletet a Friderika című operetből, Vadász Zsolt felvételét hallhatják. Reggeli világzenénk pedig a Napos oldal Sajnálom, hogy így esett című felvétele. Elsőként pedig jön egy Csárdás, a Kukorica tök előadása. Adója Bányai Márton, Nyári László és zenekar a kísér. Kérem, tartsanak velem továbbra is, derűs napot, jó reggelt!

egy lelket sem a közelben, lámpa helyett üveg van a kezemben, kukoricatök.

0: Gott, die Zock, die Stetzo, denn sie zu den, sie zu Sass, die zu Jai, weg und dort, wo sind sie, mit sie ärgern. Joi, das ist die Schale, Gott, sie zu, Gott, sie zu, hey, denn ich sie plan, Gott, die Zock, die Stetzo, denn sie zu den, sie zu Sass, die zu Jai, weg und dort, wo sind sie, mit sie ärgern.
1: 2 perc múlva, 8:45.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Ebben a rettenetes hőségben természetesen a folyadék utánpótlás az egyik legfontosabb, és ami jó hír, hogy a fővárosban a már meglévő, rendszeresen működő nyomós kutak, illetve a szezonálisan működő 63 ivókút mellett most 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyeztek a nagy közlekedési csomópontoknál, nem sorolom fel természetesen, de mondjuk a Szél Kálmán tér, a Ferenciek tere, Asztúria, Újpest központ, Keleti pályaudvar, Blaha mindenféleképpen köztük van. Egy biztos, hogy feltétlenül érdemes vinni valamilyen üres PET palackot vagy kulacsot az embernek magával, mert hogy logikusan ilyeneket ott nem osztogatnak, tehát sem poharat, sem palackot nem találunk, és amire még fölhívták a szakemberek a figyelmet, hogy érdemes egy picikét folyatni a csapokat, hogy egy kicsivel hűvösebb víz folyjon belőlük. Már ez az extrém hőhullám is komoly megterhelés jelent mindannyiunkra, ami fokozott odafigyelést és együttműködést igényel, és ez még csak az első, nagy valószínűséggel ezen a nyáron a következő 2 hónapban még lesz ilyen. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra. Asszony lesz a lányból. Mészáros János elekének el a folytatásban, Bangó János és zenekara kísér.

Jött egyszer egy vastag ürge, luxus autón elkerülve, alkudott a házra, pénzt kínált. Nálunk ragadt a pénze, ám úgy, mit kap cserébe, ápolta a doktorja három éve.

kegyedül. Rám ragadt egy bunda télen, gyantás lettem a vidéken, jött a hekusám, kilestem én. Szóltam bunda tűnnyel, s nyomban semmi bűnnyel.

0: van egy szakasz.
1: Jesszus, Jesszus.
0: Szép az élet, míg az élet. Helyre én csak addig éljek, míg a villa-villa regra áll. Szép lány, jöjj el egyszer. Na, megbeszéltük. Megmondom, hogy miért. Miért érdemes. Mert nálam felmelegszel. Meg

A fonográf kőkeményen tolta a countryt, a Sajnálom, hogy így esett című Tolcsai Bródi szerzemény is természetesen ebben a stílusban íródott. Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, a Napos Oldal együttes pedig annyit tekert a dolgon, hogy az ének szólamot Majorosi Mariannának adta, és az ő különleges stílusával egy teljesen más hangzást kapott a dal. Este 9-től még több világzenét hallhatnak a Donkó Rádióban, a Népek Dalai című műsorban.

0: Deris napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Örömmel jelenthetem, hogy Sipos Gazda, a közmédia növényorvosa megérkezett a stúdióba. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak.
0: Mi lesz a mai témánk?
1: Az elmúlt időszakhoz hasonlóan most is kicsit betekintünk a Donkor Rádió postafiókjába, ahová nagyon sok értékes szakmai megkeresés érkezett, amit nagyon szépen köszönünk. Legtöbbet foglalkoztatott kérdés, hogy miért hullik a szilva termése. Erről fogom most egy kicsit beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm Istvánnak a érdeklődő levelét Taksonyból. Ezt a témát fogjuk körbejárni.
0: Innen folytatjuk hamarosan, addig elsőként Mezei Mária felvételét játszom, címe Ezt az éjszakát.

moro llenaron y sol sumió rosal. Maradj egészen, hisz úgy is érzem, visszajössz majd hozzám. Ezt az éjszakát csak néked adhatom. Ezt az éjszakát többé nem kaphatom. Ez az emlékünk marad nékünk, majd egy életen át. Add nekem szívem ezt az éjszakát. Nem kívánok én ma tőled semmi, semmi más. Nem is kell, hogy hazudj nekem. Nem kívánok esküszót, se forró vallomást, csak egy kicsit maradj velem.

0: Rózsafa virít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
1: Nem csak István, hanem sok kertbarát is keres meg ilyenkor ezzel a kérdéssel, hogy miért hullik le a szilva termése, vagy a baraszt termése, amikor a fa rendszeresen öntözés kapott, egészségesnek tűnik, sem kártevő, sem betegség nem látható rajta. A jó hír az, hogy a terméshullás nem minden esetben betegség jele. A szilva fejlődése során több olyan természetes élettani folyamat zajlik, amely a termések egy részének, vagy sajnos a teljes lehullásához vezethet. Első, amit ki szeretnék emelni, az pedig a természetes termési ritkításnak a folyamata. Megfigyelhető, hogy a szilvafa gyakran sokkal több virágot és termést köt, mint amennyit képes biztonságosan kinevelni. Ezért a fa egy természetes szabályozási folyamat során megszabadul a felesleges termésektől. Ennek során a gyengébben fejlődő, kisebb talpanyag ellátottságú gyümölcsök leválnak, így a fa energiáját a megmaradó termésekre és azoknak a fejlődésére tudja irányítani. De ez normális jelenség, különösen akkor, ha tavasszal kiváló volt a virágzás és magas volt a terméskötődés. Másik, ami nagyon szorosan ehhez kapcsolódik és nem lehet elhanyagolni, ez pedig a tápanyag kérdése, a tápanyag zavar. Nem mindig a víz a probléma. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az öntözés minden problémát megold egy korosabb szilvafánál is, pedig a megfelelő vízellátás önmagában nem elegendő. A termés fejlődéséhez nagy mennyiségben szükséges a kálium, kalcium, bor, magnézium, és ezeknek az együttes hatásának beépülése segíti azt, hogy kisebb mértékű legyen a terméseknek az elrugása. Hiszen a kálium felelős a cukorszállításért és a termések növekedéséért, és bizony ez a stressz kezelésben is nagyon fontos szerepe van. A kálcium erősíti a sejtfalakat, javítja a terméseknek a megtartását. A bor nélkülözhetetlen bizony a termékenyüléshez és a fiatal termések fejlődéséhez. És ha ezekből hiány lép fel, akkor bizony termés elrugás alakulhat ki. A következő, amit nagyon szorosan ráépül, ez pedig a nagy termés terhelés a fa esetében, amikor azt jelenti, hogyha egy fa rendkívül sok termés kötött, előfordulhat, hogy egyszerűen nem képes mindegyiket kinevelni, ilyenkor a fa hormonális szabályozás útján csökkenti a terhelést. De a legfontosabb kettőt szeretném kiemelni, ez pedig az első a hőstressz és a légköri aszály. Az elmúlt napokban betörő nagy forróság elősegíti ennek a tényezőnek a kialakulását, hiszen a talaj lehet nedves, de a levegő rendkívüli száraz. A 35-40 fokos nappali hőmérséklet, az alacsony páratartalom és a magas UV-sugárzás, és ehhez kapcsolódik még a forró szél, nagy mértékben elősegíti, hogy nagyon erős a párolgás, és ez meghaladja a gyökereknek a vízfelvételét. A fa vízháztartása felborul, ezért a növény a kevésbé fontos szervektől, vagyis a fiatal termésektől elvonja a vizet. Ennek eredménye lehet a termés pusztulás. És az egyik legfontosabb tényezőt szeretném kiemelni, sokan nem is gondolnak rá, ez pedig a gyökérstressz. Bizonyos talajtípusokon, amely hajlamos a beiszapolódásra, hajlamos a levegőtlenségre, a nagy mennyiségben kijuttatott öntöző víz következtében kialakulhat oxigén hiány a gyökérzónában. A túl gyakori vagy nagy adagú öntözés következtében romlik a talajnak a levegőzöttsége, csökken a gyökereknek a légzése, és romlik a tápanyag felvétel, ennek következtében is kialakulhat terméshullás.
2: Na jó, de mi a manók lehet csinálni ilyenkor?
1: Mi azt csináljuk a gyümölcsösben, hogy hosszú csövet készítettünk édesapámmal, és ezt a csövet belenyomjuk a talajba, egy ilyen hidraulikus rendszerrel, és kompresszorral a fa környékére levegőt robbantunk be. Ennek következtében egy picit próbáljuk a levegőzöttséget segíteni a fák esetében. Ezért inkább azt is javaslom még, hogy a nagyobb vízadaggal érdemes öntözni, de ritkábban, hogy a gyökerek mélyebbre tudjanak hatolni, kicsit törjék át ezt a réteget. Bízunk benne, hogyha jó volt a beporzás, időjárási tényezők kedveztek a kötődésekhez, nincs rejtett betegsége a fának, legyen az monília, baktériumos vagy fitoplazmás betegség, akkor megpróbálható így erősíteni a fa erőléti állapota. Mert bizony, ha a szilvafa öntözött és egészségesnek is látszik, nem találunk rajta kártevőket és egyéb betegségeket, legtöbbször általában természetes élettani folyamat, túlzott termés terhelés, illetve tápanyaghiány, hőstressz vagy gyökérstressz áll a probléma hátterében.
2: Nagyon szépen köszönjük. Sipos gazdával holnap után csütörtökön találkozunk ismét. Vigyázz magadra hazafelé. A Dankó Rádióban, a folytatásban a Friderika című operetből hallhatnak részletet. Ó, lányka, ó, lánykám! Vadán Zsolt énekel ezen a 2022-es felvételen a Budapesti Operett Színház zenekarát. Fejfer Gyula vezéli.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, nem sokára 9 óra következnek a hírek, addig a Méta együttes és az a Balogh Kálmán muzsikál, aki talán tetszenek emlékezni rá, a Dankó Rádió új cimbalmát is élőben mondjuk így felavatta a stúdióban. A hírek után pedig várom önöket, a Badacsonyi kéknyelű ütkezdetű csárdással, előadója Besenyei Ferenc.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
2: Olyan alabanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét nevejette.
3: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
1: Sem erőszakkal.
4: Mit fizetnek a jószágért?
5: Eszni! Vissza is adom!
1: Sem szép szóval.
6: Tudja, mi ez?
5: Rebellió!
7: Az egész bandát megmutatom!
1: De csellel sem egyszerű.
8: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
1: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Az év legmelegebb napja lehet a mai, folytatódik a rendkívüli forróság, akár 42 fok is lehet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az ivóvízzel való takarékoskodásra hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán azt hangsúlyozta, hogy a rendkívüli hőség és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közműri rendszerre, ezért mindenkit arra kér, hogy mellőzze a pazarlást. A halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre, automosásra, a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. Magyarország területéről országos átlagban csak nem 500 mm-nyi, azaz egyéves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik, hívja fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet vízvisszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. Alapvetően működik a vasút és a buszközlekedés az országban, ugyanakkor a hőség miatt vannak zavarok, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik, akkor óvatossági sebességkorlátozást rendelnek el, ez késéseket okozhat. A tárcavezető szerint az is probléma, hogy a régi járművekben a klímák nem bírják ezt az időjárást. Hozzátette, hogy az uniós pénzek hazahozatalával elindítják ezeknek a járműveknek a cseréjét. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol az a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját. A színfalak mögött kiárusította, és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásáról is. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengés halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 a sebesült. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok alól. Itthon a sok napsütés mellett kevés gomoly felül lesz az égen, csak a Dunától keletre lehet elszórtan zápor, zivatar, a szél ezek környezetében viharos is lehet. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24 és 32 fok között alakul.
1: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: meg a páromnak megérte. A húr pattan, a csók csattan, a kék nyelű jó kedvünket betészte. Három ingyen, három nap, nékem meg a páromnak megérte. Megittunk mi minden bort, ami padacsonyba volt a pincébe. Nem öntöttük kupába, se porcelán pohárba, se micébe. Csapról ittunk a jó nedű, az italtól megszomjaztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltunk utána. Csapról ittunk a jó nedű, az italtól megszomjaztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltunk utána.
1: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 30-án, kedden 9 óra után, 6 perccel. Köszöntöm Önöket sok szeretettel a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Hiába a klimatizált a stúdió, szerintem én is már kellőképpen le vagyok lassulva. Bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is, és megmarad a jó hangulat. Olyan muzsikákat játszom, mint a Jaj, de hamis a maga szeme, Farkas Rozika énekel, most kezdődik a tánc, Gáspár Ani és Kapi Gábor énekel. Az örökzöldek között pedig lesz majd Edda dal, hallhatják Máté Pétert, egy Beatrice felvételt, és természetesen Dankó klubos átiratban örökzöldeket cigányzenekari kísérettel koncert felvételről. Elsőként részt vett a Bála Savoyban című Ábrahám Pál operettből, a La Bella Tangolitát Fisul Mónika énekli, ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kísér. Kérem, tartsanak velem továbbra is, derűs napot!

Egy személyautó szalagkorlátnak ütközött a hármason, a Hort és Gyöngyös közötti szakaszon. Derűs napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják. A 73-as kilométernél a forgalom félpályás lezárás mellett váltakozó irányban halad. Szintén szalagkorlátnak hajtott egy autó a 83-ason, Nagyszentpál térségében. Pápa felé a 62-es kilométernél lezárták a külső sávot. A hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan kell figyelnünk arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljunk, ha nagyon muszáj, illetve legyen ivóvíz frissítő, akár nedves törölköző is az autóban. Nagyon fontos hír még, és holnaptól lép életbe Budapesten a megváltozott parkolási rendszer, ugyanis megszűnnek az utcai parkolóautomaták. A parkolási díjat csak mobiltelefonon lehet kifizetni, alkalmazással, én azt használom már néhány éve, SMS-ben vagy hanghívással. A parkolás emellett drágul is, az egyes zónákban az óradíjak 300 és 800 forint között alakulnak majd. Ugye A, B, C, D várakozási övezetek vannak, a D lesz 300, a C 400, a B 600, az A jelű várakozási övezetekben pedig 800 forint per óra lesz a parkolás tehát. Holnaptól. A Dankó Rádióban, a folytatásban a Beatrice felvételét játszom, ez az Azok a boldog szép napok.

Ma is lesz aranylemezek 10 órától, derűs napot kívánok, a Domku Rádiót hallgatják. Tölgyi Krista pedig képzeletbeli időgépével ma is 3 dal erejéig leparkol abban az évben, amikor megalakult a Beatles, bemutatták Hitchcock Pszichó című filmjét, Sarkadi Imre Oszlopos Simeon című drámája pedig megjelent 1960-ról van szó, a 3 dal pedig a Marina Breitner Jánostól, az És jött a zápor, Sárosi Katalin és Németh Lehel kettőse, Korda György előadásában pedig a Szeretni kell című sláger, mellette persze szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar felvételei, mint ahogy a folytatásban is, elsőként egy fényes szabolcs sláger, az Összecsendül, Két pohár, előadója Pintér Tibor.

Már önmagában stílus bravúr, amikor örökzöldek cigánzenekari kísérettel szólalnak meg, de erős napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják, de pláne, hogyha ezek koncertfelvételek, az már egy egészen más minőség. Az ábrándos szép napok Dollival, a Tiltsa meg című dal Bokor János előadásában, most pedig a Holdas éj a Dunán csendül fel, előadója Budai Beatrix, Baranyai István és zenekara kísér.

Bencs hely volt ma reggel a napterepülés, ezer is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és már akkor jeleztem, hogy a geológiai tanösvényt, illetve a Kossuth kilátót Lecsei H. Miklós színművész mutatja be Vármegyéről, Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. Nos, eljött az idő, addig ifjabb Galambos János trombita játékában gyönyörködhetünk, és a Körmendi Együttes közreműködésével hallgatjuk meg az Ezt a Nagy Szerelmet című dalt. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Töldi Krisztával, a Déli Krónikát követően ma is jó ebédhez szól a nóta. Várja önöket Budai Beatrix 2 órától. Kívánságműsor, szívküldi szívnek szívesen. Gál Zoltán teljesíti a kéréseket. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében megköszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel újra találkozunk. Addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Veszprém.
1: Pazar panoráma. Menchely Kossuth kilátó és tanösvény. Fák és sziklák között, romok mellett, fahidakon, időnként a dombok között kiválva kanyarog az út, a környék legmagasabb pontja, a 399 méter magas Halomhegyre. Ezt a helyet 1269-ben már oklevélben említik. Írásokkal most is találkozhatunk, mégpedig az útmenti tájékoztató táblákon. Ezeken pontos tájékoztatást kapunk a környék állat- és növényvilágáról, bányáiról, amelyekről képeket is láthatunk. Érdemes vállalni a könnyű túrát a lankákon, mert a 2015-ben újjáépített, háromszintes Kossuth kilátóról káprázatos panoráma nyílik. Északi irányban Veszprém vármegyére látunk, a déli bakony tárul elénk. Középen a Kaphegy látszik a tévétoronnyal. Balra tőle a Somló csúcsáról minket nézőkkel szemezhetünk. Jobbra fordulva a Szentgáli hegyek, erdős hegytetők emelkednek, majd feltűnik a Balatonban a Tihanyi félsziget, a Kűvölgy, Dörgicse tornyai és házai, Zánka, a Szepezdi hegyek, felettük Fonyód, Hegyestű, Badacsony, Tóti hegy, Gulács, a Szigligeti vár romjai, az Edericsi sárkányerdő, Szent György hegy, Csobánc, a Sátormál, a Boncsöstető, Szent Jakabfa, Óbudavár felett a Dabas Agár tető a sorrend. Végül a hosszú lapos tető után ismét a Somlóval végződik a páratlan körkép. Ezt a gyönyörű faépítményt azért nevezték el Kossuth Lajosról, mert a hegy alatt fekvő Menchely községben rejtőzködtek a kormányzó gyermekei és felesége 1849-ben.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
3: A magyar nóta kedvelőit ismét különleges zenei élmény várja a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Július 2-án most csütörtökön 13 órától egy újabb stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta. Ezúttal két kiváló előadó, Pándi Piroska és Bokor János érkezik a stúdióba, hogy a legszebb magyar nótákkal tegyék még szebbé a kora délutánt. A művészeket Miskolci Balogh Zoltán és Cigány zenekara kíséri. Tartsanak velünk tehát most csütörtökön, július 2-án 13 órától itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
2: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
4: Nekem ilyen varázslatos gyerekkorom volt, hogy helikopterrel jöttek Taksonyba, értem az iskolába, és a hátsó focipályára szállta le a helikopter.
5: Akkor megjelent itthon a Kimentünk a divatból. Érezted, hogy akkor ez egy olyan sikerű dal lesz, dalszöveget, azt a párodnak, volt párodnak köszönheted?
4: Ő mondta, hogy ő ír nekem most akkor szöveget. Tudtuk, hogy mi már nem nagyon leszünk úgy együtt, és akkor azért írta meg, hogy az már nem divat, hogy te és én.
6: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a média klikken és a Média YouTube csatornáján.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrián nevében is. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a vízmegtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. A kormány új klímatörvényt is készít, amely a tudomány eredményeire épül, a döntésekbe pedig szakembereket, gazdákat és önkormányzatokat is bevonnak. Nem kíméli a forróság a hazai tavakat sem, a Balaton már 30 fokos, bár ott még nem kritikusan alacsony a vízszint és a vízminőséggel sincs probléma. Erről az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese beszélt az M1-en. Szegi Attila elmondta, hogy a velencei tavon viszont az elmúlt 100 év legalacsonyabb vízállását mérték, a nyár végéig pedig tovább apad, ezért folyamatosan figyelik a hatóságukkal, hogy mikor szükséges a beavatkozás az élővilág megmentéséhez. Hozzátette, az elmúlt 5 év tekintetében 300 milliméternyi csapadék hiányzik a tóvízgyűjtőjéről. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűzönap kerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszul lét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. Kiemelte, hogy különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a krónikus betegekre kell odafigyelni, rosszul lét esetén pedig mielőbb segítséget kell kérni. Sürgős panasz esetén a 1830-as, életveszély esetén pedig a 112-es számot kell hívni. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Az erdőkben, illetve azok közelében tilos tüzet gyújtani. Erről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője beszélt az M1-en. Mukics Dániel hangsúlyozta, a hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Évfélig lehet még pótlékmentes részletfizetést kérni a gépjárműadóra, és addig kell benyújtani a globális minimumadó bevallást is. A részletfizetés legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásában igényelhető. A globális minimumadó bevallását kizárólag elektronikusan lehet benyújtani, a határidő elmulasztása pedig akár 10 millió forintos bírságot is maga után vonhat. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebb tartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát is. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél csak ezek környezetében lehet erős, illetve viharos. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24 és 32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is ma. Enyhülésre egyébként a hét közepétől lehet majd számítani.
8: Aranylemezek.
9: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunkban sok film és színházi betétdal lesz, valamint válogatunk 1960 nagy sikereiből is. Pályár András és S. Nagy István egyik közös szerzeményével kezdünk. Az a Sárga Lilium című dalt Aracki László énekli. Őt pedig a Neoton követi Pásztor László és Galácz Lajos Egyszer véget ér az út című dalával. Jó szórakozást kívánok!
8: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A világ egyik legismertebb film főcímdaláért, a Love Storyért 1971-ben Oscar-díjat nyert Francis Lai zeneszerző. Báradi Zsuzsa szövegével nálunk is hamar elkészült a magyar változata, és sok előadó dolgozta fel az elmúlt évtizedekben. Az aranylemezekben ma Nyári Károly előadásában hallhatják.

90-es évek népszerű tévésorozata a Patika zenéje aranylemez lett, ami nem is meglepő, ha tudjuk, hogy a dalok többségét olyan kiváló szerzők írták, mint például Dés László és Nemes István. A Vigyázz rám című szerzeményüket a zeneszerző Dés László adja elő az aranylemezekben.

A következő dal címében rejlő kérdésre nagyon is tudjuk a direkt választ. Hol van az a nyár? Hát éppen itt. Na persze, a Régi Nyár című operett slágere Lajtai Lajos és Békefi István szerzeménye nem az időjárásról, hanem a nosztalgiáról, egy régi szerelem emlékéről mesél. Vámosi János énekli az aranylemezekben a Körmendi együttes kíséretével. A szép lassú melódia után pedig felpörgünk. Hogy mivel? Egy forintért megmondom. Aki ennyiből is rájött, hogy miből idéztem, az már tudja is, hogy mi lesz a zene. Hát persze, hogy a Mézga család különös kalandjai című rajzfilm sorozat zseniális főcímdala, melyet Deák Tamás és Romhányi József írt, és a szereplőket szinkronizáló színészek éneklik a Stúdió 11 zenekar kíséretét.

A magyar színház és rock történet meghatározó pillanata volt, amikor 1983-ban bemutatták az István a király című rockoperát, amely mostanra már generációkat köt össze. Varga Miklós és Sára Bernadett előadásában hallgatjuk meg az aranylemezekben Szörényi Levente és Bródi János Oly távol vagy tőlem című szerzeményét, vagyis István és Gizella kettős.

Bangó Margit Kossuth-díjas előadó művész nem csak magyar nótákat és cigánydalokat tart a repertoárján, hanem például örökzöldeket is. Horváth Jenő és Rákosi János írta a Ma este nem gondoltam rád című szerzeményt, melyet a 100 tagú cigányzenekar kíséretével énekel az aranylemezekben.

Az aranylemezek első részének végén Faragó Judy István gitárfeldolgozásában csendül fel a táncdalkorszak egyik legjellegzetesebb dala, a Csini Baba. 11 óra 4 perckor pedig egy újabb film és egy újabb színházi betétdallal indítjuk a mai örökzöld zenei összeállításunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pátráztam a rohanó szarvasok után.
1: Mondom, hát ez nem lehet.
4: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
5: Imogoszú!
6: Úszogumi!
5: Pontos!
6: Ó, magyarul!
7: Még a nyelvújítás előtt!
8: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Az év eddigi legmelegebb napja lehet a mai. Harmadfokú hőségriasztás, vörös kód, vízkorlátozás, rekord közeli áramfogyasztás, erre kell ma is készülni. A miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt azt mondta, a következő években új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. Most a rendkívüli időjárás miatt különösképpen oda kell figyelni az ivóvízre. Magyar Péter hangsúlyozta, több mint 100 településen vízkorlátozást kellett bevezetni. Több helyen kritikus a helyzet. Szadán a hálózat túlterhelése miatt tegnap megszűnt a vezetékes ivóvízellátás. A kormányfő arról számolt be, hogy azonnal intézkedtek, a városban pedig jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik. Nem kíméli a forróság a hazai tavakat sem. A Balaton már 30 fokos, bár ott még nem kritikusan alacsony a vízszint, és a vízminőséggel sincs probléma. Erről az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese beszélt a közmédiában. Szegi Attila elmondta, hogy a velencei tavon viszont az elmúlt 100 év legalacsonyabb vízállását mérték, a nyár végéig pedig tovább apad, ezért folyamatosan figyelik a hatóságokkal, mikor szükséges a beavatkozás az élővilág megmentéséhez. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Az erdőkben, illetve azok közelében tilos tüzet gyújtani. Erről az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője beszélt az M1-en. Mukics Dániel hangsúlyozta, a hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz vonultak ki. Fokozott óvatosságra is, egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűzőnap kerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszul lét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. Kiemelte, hogy különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a krónikus betegekre kell odafigyelni, rosszul lét esetén pedig mielőbb segítséget kell kérni. Sürgős panasz esetén a 1830-as, életveszély esetén pedig a 112-es számot hívják. A kormány célja, hogy a magyar vasút korszerű, megbízható és európai színvonalú legyen, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az új Intercity flotta beszerzését az uniós források megszerzése után elindítják, de az első szerelvények legkorábban 2029-ben állhatnak forgalomba. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a korábban leállított fejlesztések miatt Magyarország jelenleg a térség több országához képest is lemaradásban van. Évfélig lehet még pótlékmentes részletfizetést kérni a gépjárműadóra, és addig kell benyújtani a globális minimumadó bevallást is. A részletfizetés legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásában igényelhető. A globális minimumadó bevallását kizárólag elektronikusan lehet benyújtani, a határidő elmulasztása pedig akár 10 millió forintos bírságot is jelentett. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, csak a Dunától keletre lehet elszórt a zápor, zivatar, ezek környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24 és 32 fok között alakul.
2: nem ezek.
5: A 70-es évek zenés kultuszfilmje a Kenguru egyik betétdala volt, Tardos Péter és Huszár Erika dala, a Nincs arra szó, amit az M7-es együttes adott elő. Utána átugrunk az egykori Vidám színpadra, ahol 1988-ban mutatták be a Ninocska című darabot, Wolf Péter és Szenes Iván dalaival, köztük a Szomorú Boldogsággal Hernádi Judit előadásában. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Boldogság, valami volt és nincsen, szomorú boldogság, nem adnak

Az 1981-es Tessék választani rádiós dalversenye mutatta be közös szerzeményét Te is, én címmel Ihász Gábor és Heilig Gábor. A gyerekkori emlékeket felidéző, ugyanakkor az idő múlására is emlékeztető szerzemény a második helyezést nyerte el, a két művészt pedig előadói díjjal is jutalmazták. Az aranylemezekben a Bojtorján együttes kíséretével mindjárt meg is hallgatjuk ezt a népszerű örökzöld slágert. Előttük azonban Kovács Kati előadásában egy olasz világsláger magyar változata, a Mama Leone hangzik el, Bradány Iván műfordításában.

Ha a 30-as években, a 40-es évek elején a korszak legnagyobb magyar férfi mozicsillaga Jávor Pál elénekelt egy dalt egy filmben, az már másnap országos sláger lett. Ahogy mondani szokták, ezt fütyülték munkaközben a péklegények és a suszterinasok is. Pláne, ha olyan kiváló szerzők írták, mint Fényes Szabolcs és Mihály István. A Gárdonyi Géza regénye alapján készült 1934-es Ida regénye című filmben Jávor Pál és Ágai Irén énekelte először az Oda vagyok magáért című romantikus szerzeményt, amit azóta sokan feldolgoztak, és ma, lassan 100 évvel később is mindenki azonnal felismeri. Az aranylemezekben Berkes János operaénekes és a Stúdió 11 zenekar előadásában hallhatunk.

Két újabb filmzene az aranylemezekben. Bojtor István főszereplésével 1969-ben mutatták be a mozik az Oroszlán ugrani készül című kémparódiát, amelynek több jelenetében is szerepelt az Illés együttes, és ők adták elő Illés Lajos és Bródi János Miért hagytuk, hogy így legyen című szerzeményét is. Utána egy másik ikonikus filmslágert hallgatunk meg, de már a 80-as évekből, mégpedig a Szerelem második vérig című filmből, Dés László és Demjén Ferenc főcímdalát, a Most kell eldöntenem című balladát Demjén Ferenc előadásában.

0: Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most 1960-ba repülünk. Nézzük, milyen slágereket játszott akkortájt a rádió. Gyakran felcsendült egy világsláger, a Marina magyar változata, Harsányi Béla és Hadai Győző magyar szövegével, Breitner János előadásában, a Martini Együttes és a Módos Vokál kíséretével. Nagy siker volt Sárosi Katalin és Németh Lehel duettje, az És jött a zápor, melyet Gyöngy Pál és Szenes Iván írt. A fiatal pályakezdő Korda György pedig elénekelte első nagy slágerét, Nádas Gábor és Fülöp Kálmán Szeretni kell című, mára már örökzöldé vált dalát.
1: Nem filmcsillag volt Rómában Marina, csak egy kis karcsú szöszke ballerina. A jobb szélről az

A Dunán a Csináljuk a Fesztivált című műsorban 2024-ben a népszerű fiatal színművész Ember Márk énekelte el a Szép Júlia című dalt óriási sikerrel. Az aranylemezekben most az eredetiét hallgatjuk meg. Gerendás Péter és Stevanovi Dusán szerzeményét Zorán adja elő.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobban.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezek végéhez értünk. Zárásként a Szerencsés Flótások című szerzeményt hallhatják a Jereb együttes előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Hamarosan műfajt váltunk, hiszen a Déli Krónika után Budai Beatrix már a legkedveltebb magyar nótákból válogat önöknek a jó ebédhez szólanót a mai adásában. Aztán 2-től 5-ig Szív küldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkkal jelentkezik Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és holnap délelőtt is várom önöket az aranylemezekkel, addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Dél van.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk a mikrofonnál, Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Több településen okoz gondot a vízhiány, országos vízmegtartási programot indít a kormány.
1: A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről is döntött ma az országgyűlés.
2: Több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok.
1: Az időjárásról.
2: Ma még folytatódik a kánikula, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az év eddigi legmelegebb napja lehet a mai. Tetőzik a kánikula, akár 42 fokot is mérhetünk. Nem kizárt, hogy megdől a magyarországi abszolút melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényes. Számos településen azonban vízkorlátozás is nehezíti a hőség elviselését. Cserei Judit összeállítása.
3: Lajtos kocsi járta az utcákat hétfőn este alcsút dobozon. Dudaszóval jelezték a helyzetüket, hogy akinek szüksége van rá, ivóvízhez juthasson. Több Fejérvár megyei településen alakult ki vízhiány. A Fejérvíz ZRT szerint vannak olyan települések, ahol vízkorlátozásra lehet szükség. Lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet Pátyon is, a tartós hőség miatt itt is kritikussá vált az ellátás. A település egyes részein akár órákra is szünetelhet az ivóvíz szolgáltatás. Idéglenes vízvételi pontokat jelöltek ki, ahol lajtos kocsikból és kijelölt kutakból lehet ivóvízhez jutni. Hétfő reggel Szada lett az első település, ahol a hálózat túlterhelése miatt megszűnt a vezetékes ivóvízellátás. Itt jelenleg több vízszállító is dolgozik.
4: Nálunk már tegnap reggel óta nincs víz, semmi. Már mikor én fölkeltem 6 órakor, már nem jött a csapból a víz.
5: Egy olyan órája fogyott el a víz körülbelül, és utána néztünk a neten, hogy itt ez a legközelebbi vízosztóhely, robogtunk, WC, főzés. Erre a célra kell.
3: A Dunamenti regionális vízműszolgáltatási területén a legkritikusabb a helyzet. Jelenleg 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Vasárnap estére ugyanis jelentősen lecsökkent a tározókban a víztartalék, a hálózaton pedig nagyobb a fogyasztás, mint amennyit pótolni tudnak. Ha ez tartósan így marad, akkor akár nagyobb területen is elfogyhat az ivóvíz a hálózatból. A vízmű által ellátott települések csaknem felén kritikus most a helyzet, a súlyos probléma mintegy 240 ezer embert érint. Zalában már a múlt héten több településen is vízkorlátozást rendeltek el a kapacitást meghaladó vízigények miatt. Több településen most is vízkorlátozás van érvényben, és továbbra is mindenkit takarékoskodásra szólítanak fel.
6: Járdák, utak öntözése, illetve megtiltottuk a tűzcsapról történő vízvételezéseket, és mindezeknek köszönhetően, még egyszer mondom, a lakosság segítségével úgy tűnik, hogy stabil a helyzet.
3: Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a rendkívüli helyzetre. Úgy fogalmazott, a hőség és a csapadék hiány extrém terhelést ró az emberekre és a vízi közműrendszere, a közlekedésre, az egészségügyi és energetikai infrastruktúrára. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy ne pazarolja az ivóvizet, ne locsoljanak és ne töltsenek vele medencét.
7: A vízellátó rendszerek maximális kapacitással működnek. A hétvégén 55%-kal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta. Ez azt jelenti, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget. Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány.
3: A miniszterelnök hangsúlyozta, most az a feladat, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, idős otthonoknak és legyen tűzoltásra is. Hozzátette, ezekben a napokban minden el nem pazarolt liter víz számít, ha csak arra használjuk az ivóvizet, amire valóban szükség van, akkor meg lehet védeni az alapellátást.
1: Duplájára nőtt a vízfogyasztás az elmúlt napokban a főváros egyes zöldövezeti részein, mondta a fővárosi vízművek vezérigazgatója a Krónikának.
2: Csörnyei Géza hozzátette, a jelenlegi megnövekedett igény továbbra is kielégíthető, folyamatos a lakosság ivóvízellátása. Hozzátette, amennyire lehet, a környező települések szolgáltatóit is kisegíti a fővárosi vízművek. A vezérigazgató hangsúlyozta, Budapesten ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat is felállítottak a rendkívüli hőség miatt.
8: A fővös vízek szolgáltási területén 551 közkifolyó működik folyamatosan, ezek az év minden időszakában elérhetők. Ez képest szezonális a nyári időszakban 63 ivókút, ugye ezek a különböző turisztikailag kiemelt területeken lévő rozsdamentes szerkezetű ivókutak működnek, és emellé most 22 nagy forgalmú közterületen helyeztünk ki ideiglenes vízosztót, vagy vízvételezési lehetőséget.
1: Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve, mondta a Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Hozzátette, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész. Rendbe teszik a tározókat, országos vízmegtartási programot indítanak, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályra. Ambrus Róbert beszámolója.
9: Megalkotjuk Magyarország új klímatörvényét.
10: Magyar Péter azt mondta, az Alkotmánybíróság kötelezte az előző országgyűlést egy új klímavédelmi törvény meghozására, de az Orbán kormány hagyta tönkremenni a vízi közműveket. A miniszterelnök hozzátette, évente több mint 17 milliárd forint értékű ivóvíz veszik el a hálózatban.
9: Átfogó programot indítunk a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessük azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben ma minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Országos vízmegtartási programot indítunk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra.
10: A Fidesz frakció vezetője egyetértett azzal, hogy Magyarországon jelentős a hálózati vízveszteség, de szerinte ez uniós összehasonlításban nem kirívó. Gulyás Gergely hozzátette, az Orbán kormány az ivóvízhálózat fejlesztésére egy alapot hozott létre, ami erre az évre 155 milliárd forinttal számol.
11: Valószínűleg ahhoz, hogy egy 10 éves program keretében, ami reálisnak tűnik, ki lehessen cserélni a legöregebb vízközműveket, ahhoz ennél is több forrásra van szükség, de az biztos, hogy egy jó rendszer, amit a kormány az előző ciklusban 2024-ben bevezetett, hogy a nem lakossági fogyasztók által fizetendő vízdíj egy része az erre fordítható.
10: A KDNP frakció vezetője is védelmébe vette a korábbi intézkedéseket. Rétvári Bence kiemelte, 30%-os béremelést adtak a vízügyi dolgozóknak.
12: Tavaly május 7-én ön, miniszterelnök úr, európai parlamenti képviselőként és az összes tiszás európai parlamenti képviselő szavazott az európai közös vízstratégiáról, ami szemben áll azzal, amit Magyarország biztosít a gazdáknak, az ingyenes öntözővizet. Itt mi a parlamentben jogszabállyal biztosítottuk a magyar gazdáknak az ingyenes öntözővizet.
10: A Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, Magyar Péter csak általánosságban beszélt, ő viszont konkrét javaslatokat tesz. Toroszkai László szerint azonnal fel kell állítani egy szakemberekből álló operatív testületet, és külön adókat kell kivetni.
13: Azon nagyvállalatok, globális nagyvállalatok, elsősorban ezek nemzetközi nagyvállalatok, amelyek különösképpen használják a magyar vízkincset. Például az akkumulátorgyárak, ugye jó pár épül, jelenleg is ma Magyarországon, azonnal járuljanak hozzá ehhez a történelmi mulasztásnak a megoldásához.
10: Van olyan térség, ahol 60% a vízveszteség szintje. Erre hívta fel a figyelmet a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea szerint ugyanakkor abban is felelősségük van a képviselőknek, hogy a tudatos fogyasztás hogyan fejlődik a következő években.
14: Nem csak a hatóságoknak, az államnak van itt feladata, hanem minden egyes fogyasztónak, hogy szolidaritást is fejezzen ki rendkívüli helyzetekben, de hosszú távon hogyan változik meg a fogyasztási szokásunk.
10: A Fidesz és a KDNP frakció vezetője győzelmi jelentést adott elő, mondta viszont válaszában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az Orbán kormány csak kismértékben pótolta vissza a rezsicsökkentéssel a közműcégektől elvett pénzt, és ennek is köszönhető az, hogy már a 300 évre nőtt a felújítási ciklus a vízi közműrendszereknél.
1: A csapadék hiány miatt alacsony a vízállás a hazai folyókon, tavakban. A Velencei tó vízszintje már 5 cm-rel alacsonyabb, mint a valaha mért legalacsonyabb érték. A szakértő szerint elsődlegesen a tó vízpótlását biztosító tározók mihamarabbi felújítására lenne szükség. Részletek Csüri Fannino összefoglalójában.
15: A duzzasztott víztereinken kívül bizony igen alacsony vízállásokról tudok beszámolni. A Tiszán több helyen is a valaha miért legkisebb vízállás közelében, vagy azzal megegyező szinteken van.
16: Mondta a Kossuth Rádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese. Szegi Attila emlékeztetett arra, hogy 2022 óta tart az aszályos időszak. Magyarország területéről országos átlagban csaknem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik. Hangsúlyozta, az Alföldön, a Tisza mentén ennél is súlyosabb a helyzet. A szárazságon víz visszatartással próbálnak enyhíteni. A szakember szerint jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. A csapadék hiánya Dunánál is látszódik, Budapestnél reggel 83 cm-t mértek. A Balatonban is a megszokottnál kevesebb a víz.
15: A Velencei tó esetében ugye a valamiért legkisebb vízállás alatt vagyunk jelenleg már.
16: Hívta fel a figyelmet Szegi Attila. Agárnál reggel 48 cm volt a vízszintje. Ez 5 cm-rel kevesebb a valaha mért legalacsonyabbnál. A szakember elmondta, a Velencei tó vízpótlását biztosító pátkai és zámói tározókat mi hamarabb fel kellene újítani. Jelenleg ugyanis nincs olyan forrás, ahonnan táplálni lehetne a tavat.
15: Jelenleg azon tudunk gondolkodni, és azon dolgozunk a társszervekkel, a Horgászszövetséggel, illetve a Nemzeti Park munkatársaival, hogy ebben a kritikus vízhelyzetben milyen olyan problémák fordulhatnak majd elő idén nyáron, még nyár végéig, amelyekre valamilyen választ kell adnunk. Ezek lehetnek halmentési akciók, lehetnek a alacsonyabb vízállásnál ilyen több szigetre bomló vízterek, azoknak az összenyitása, illetve folyamatos monitorozása a vízminőségnek.
16: A Magyarországos Horgász Szövetség Velencei Tavi kirendeltségének vezetője már múlt héten arról tájékoztatott, hogy levegőztető berendezéseket üzemeltek be a tó legmélyebb pontjain. Kettőt a Dinnyési hullámtörőnél, kettőt az északi evezős pályánál. Hozzátette, mentőhalászatra is szükség lehet. Az őshonos fajtákat a közeli természetes vizekbe telepíthetik át, míg az invazív fajok halhúsfeldolgozóba kerülhetnek. Pálinkás Imre Pál kiemelte, tömeges halpusztulásra is készülniük kell. Az élő környezetért felelős miniszter még június elején egyeztetett a Velencei tó helyzetéről a helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel. Gajdos László akkor Facebook oldalán arról írt, hogy széles körű párbeszéd kezdődött a tó megmentéséért. Az egymással ellentétes érdekek figyelembevétele viszont komplex megoldást követel. Hangsúlyozta, a közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti az ehhez szükséges jogi kereteket. Kiemelte, a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése.
1: A kánikulában az idősek vannak kitéve a legnagyobb veszélynek. Az idős otthonok különböző intézkedéseket vezettek be, a tanyagondnokok pedig kiemelt figyelmet fordítanak a külterületi tanyákon élő idősekre. Falucska hívett összeállítása.
17: A napok óta tartó hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de az idősek és a szívbetegek fokozott veszélynek vannak kitéve. A nyíregyházi tanyagondnokok folyamatosan járják a külterületi tanyákat, kulcsszerepük van az idősek védelmében. 3 körzetben naponta 100 idős embert keresnek fel. Számolt be a részletekről Csatári Emese, a Humánnet alapítvány ügyvezető igazgatója.
18: Ilyenkor, amikor vörös kód van, akkor a kiemelt ügyfeleink azok az idősek, azok, akik egyedül élnek. Ilyenkor a tanyagondnokok bemennek hozzájuk, megnézik, hogy minden rendben van-e velük, árnyékban vannak-e, milyen az időjárás benne a házban, vizet visznek esetleg be nekik, jó tanácsokkal látják el őket, de sokszor egy jó szó vagy egy beszélgetés is nagyon sokat segít az ott élőknek.
17: A sóstói Szivárvány idősek otthonában is kiemelten ügyelnek a gondozottak egészségére, mondta az intézményvezető. Vári Zoltán hozzátette, igyekeznek beltéri programokat szervezni, hogy kánikula idején minél kevesebbet tartózkodjanak az idősek a szabadban.
19: Arra kérjük meg őket, hogy tartózkodjunk benne az épületben 10 órától 14 óráig, illetve hogyha mégis kijövünk a reggeli időszakba, esti időszakba, akkor rendelkezésre állnak párakapuk, aminek segítségével kicsit lehet hűsölni, illetve az épületen belül megtalálható a klimatizált helyiségek.
17: Az éjszakai meleg megnehezíti az éjjeli elalvást és a szervezet számára szükséges pihentető alvás minőségét is rontja. Erről már Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke beszélt. Hozzátette, sokan akár 1-2 órával is kevesebbet alszanak ilyenkor, amelynek komoly egészségügyi következménye lehet.
20: Ha nem alszunk rendesen, és nem minőséges az alvásunk, tehát nem csak kevesebbet alszunk, hanem az alvásunk minősége is például töredezett. Ennek következménye a másnapi nagyon nehéz felkelés, a nem pihent ébredés, és aminek a következménye nem csak reggel, hanem az egész nap megmutatkoznak. Az inger küszöbünk az alacsonyabb lesz. Sok mindenre úgynevezett úrunk, amivel korábban nem, vagy más hűvösebb időszakokban nem, és a koncentráló képességünk is jelentősen csökkent.
17: A szövetség elnöke hozzátette, ez különösen közlekedés, autóvezetés közben lehet nagyon veszélyes. Az alvás minőségen javíthatunk, ha igyekszünk lehűteni a lakást. Napközben célszerű beárnyékolni az ablakokat, éjjel pedig szellőztetni, hívta fel a figyelmet G. Németh György.
1: A nyári hőség nem csak az emberek szervezetét terheli meg, hanem az állatokét is. Ennek ellenére a melegebb hónapokban is sokan együtt kirándulnak kis kedvencükkel. Az állatok megfelelő védelme érdekében azonban ismerni kell azok igényeit és szokásait. Bújtás Szintia és Brieska Dániel összeállítása.
21: Csak nem 3 millió gazdás kutya él ma Magyarországon, közülük egyre többen szinte családtagként vesznek részt az emberek mindennapjaiban. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a gazdák többsége még sincs tisztában saját kedvence valódi igényeivel. Gráf Miklós kisállatgyógyász és egzotikus szakállatorvos a Kossuth Rádióban korábban arról beszélt, hogy a kutyák esetében milyen feltételeknek kell teljesülnie az alapvető létfenntartáshoz.
22: Megfelelően táplált legyen, megfelelően kapjon vizet, megfelelő elhelyezése legyen, ne egy láncon kikötve legyen a kert szélén, akár mondjuk egy olajos hordó legyen a lakása.
21: Az ember képes tudatosan alkalmazkodni a hőséghez, például egyebek mellett azzal, hogy hűvös helyre húzódik. A kutyának azonban nincs mindig erre lehetősége. Erről már Korom Gábor kutyaszakértő beszélt a Kossuth Rádióban.
23: Az ember a tenyésztés során olyan kutyafajtákat hozott létre, akiknek nagyobb szíve van, most a szívet értsük lelkesedésnek, tehát nagyobb lelkesedés a szíve van, mint amennyit egyébként a fizikuma elbírna. És ezért a kutya egy ilyen szélsőséges időjárási körülményben, mint amilyen ez a mostani forróság, sokkal nagyobb kitettségben van. Ez azt jelenti, hogy saját lelkesedésből egyszerűen túltolja, tovább aktív, tovább rohangál, tovább szalad a labda után, mint ahogy az optimális lenne.
21: Korom Gábor hangsúlyozta, ezért különösen fontos, hogy a melegben mindig biztosítsunk kellő folyadékot és árnyékot kedvenceinknek. Hozzátette, hőség esetén pedig emellett érdemes a kutya alá hűsítő párnát helyezni, valamint bizonyos időközönként vízzel lelocsolni házi állatunkat. Jelentősen megnövekedett a kutyabarát helyek iránti igény. Ezt mutatja többek között az is, hogy az elmúlt években gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat.
1: Tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban, az erdőkben és azok közelében tilos tüzet gyújtani, emlékeztetette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a közmédiában.
2: Mukis Dániel hangsúlyozta, rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. A hőségriadó kezdete óta már 460 szabadtéri tűznél kellett intézkedniük.
24: Elég a legkisebb hőforrás, a legkisebb szikra, egy magára hagyott kis tűz, hogy óriási szabadtéri tűzek keletkezzenek. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyen sem. Ez sokan tévesen a kerti égetés tilalmaként értelmezik. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet. Ha az önkormányzat megengedi, akkor kerti zöld hulladékot is égethet. Viszont mindenkit arra kérünk, hogy amíg ez a rendkívüli meleg, ez a rendkívüli szárazság van, inkább ne gyújtson tüzet.
2: Itt a Krónika.
1: E elfogadta az országgyűlés a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának módosításáról szóló törvényt. A jogszabály alapján megszűnik a polgármesterek illetményének évenkénti automatikus emelése, a havi költségtérítési jogosultság, valamint felére csökken a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Kócán Dávid összefoglalója.
0: Az ország

0: Önökök és helyetteseik havi költségtérítése is. A törvény alapján a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye a jelenlegi összeg felére csökken. A javaslatról hétfőn vitázott az országgyűlés. A módosítást Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, a törvényjavaslat egyik benyújtója azzal indokolta, hogy céljuk a közpénzzel való takarékos gazdálkodás, valamint az, hogy a felszabaduló forrásokat a helyi közszolgáltatásokra és az önkormányzati feladatok ellátására tudják fordítani.
1: Számításaink szerint 3196 érintett tisztségviselő esetében évente több mint 12,3 milliárd forintról beszélünk, ebből több mint 4,3 milliárd forint az automatikus illetményemelkedés és megakadályozása, közel 7,9 milliárd forint pedig az elszámolás nélküli költségtérítés kivezetése. Ez a számítás még nem tartalmaz az alpolgármesterekkel és a vármegyei közgyűlések alelnökeivel kapcsolatos illetményeket, amelyek további megtakarítást jelentenek.
0: Kontz Zsófia, a Fidesz országgyűlési képviselője kifogásolta, hogy a javaslat benyújtását nem előzte meg egyeztetés az érintettekkel, ezért jelezte, a Fidesz nem támogatja az előterjesztést.
2: Ez egy olyan kérdés, amely alapvetően 3155 települést, polgármestert, önkormányzatot érint, tehát ilyen esetekben az egyeztetés fontossága talán még minden szempontot felülír.
0: Hargitay János, a KDNP országgyűlési képviselője emlékeztetett, módosító javaslatot nyújtottak be azért, hogy a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentése kikerüljön a törvényből. Ezt azonban a Tiszapárt nem támogatta.
3: Ne torzítsuk el ezt a rendszert, mert én azt gondolom, hogy eltorzítjuk egy ponton, amikor a megyei elnökök fizetésébe nyúlunk bele. Mi, amikor ezt a rendszert felépítettük, akkor egyfajta tudatosság volt bennünk, és arra törekedtünk, hogy a különböző önkormányzati világ polgármesterei az államigazgatáshoz mérhetően legyenek fizetve, vagy az országgyűléshez mérhetően legyenek fizetve.
0: Szabó Tibor, a Tiszapárt országgyűlési képviselője a hozzászólásokra reagálva úgy fogalmazott: a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentésével egy kirívó aránytalanságot szüntetnek meg.
1: KDNP módosító indítványát továbbra sem tudjuk támogatni. Nem vitatjuk, hogy a vármegyei közgyűlési elnököknek vannak feladataik, de a jelenlegi jogadalmazási szint nincs arányban a tényleges közvetlen felelősséggel, különösen a települési polgármesterek mindennapi felelősséghez mérten, tehát nem aránytalanságot okozunk, hanem korrigálunk.
0: Hozzátette, a kormány célja, hogy az önkormányzatok felelősebben és kiszámíthatóbban működjenek. A változások július 1-én lépnek hatályba.
4: Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés.
5: A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, ezzel pedig a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik.
4: Elismeréseket adott át az Egészségügyi Minisztérium a Semmelweis nap alkalmából rendezett ünnepségen. A tárcavezető ünnepi beszédében azt mondta, holnap, július 1-én az orvostudomány egyik legnagyobb magyar alakjára, az anyák megmentőjére emlékezünk.
5: Hegedűs Zsolt köszönetet mondott azoknak, akik Semmelweis Ignác örököseiként gyógyítanak, kutatnak, tanítanak és nap mint nap felelősséget vállalnak mások életéért. Az egészségügyi miniszter hozzátette, olyan orvosokat, szakdolgozókat díjaznak, akiknek munkája mögött évek, évtizedek szorgalma áll.
6: Nem csupán egyéni sikerek képviselői. Mindannyian annak bizonyítékai, hogy a magyar egészségügyben rendkívüli tudás, elkötelezettség és emberi erő van. Önök azok közé tartoznak, akik a legnehezebb helyzetekben is tartják a szakmai mércét, akik dönteni mernek, felelősséget vállalnak, tanítják a fiatalokat, csapatokat építenek, és a mindennapokban is megőrzik azt az erkölcsi rendet, amely nélkül az orvosi hivatás elképzelhetetlen.
5: 5 perc múlva fél egy.
4: Adásunkban eddig elmondtuk, több településen okoz gondot a vízhiány, országos vízmegtartási programot indít a kormány. Szó volt arról, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről is döntött ma az országgyűlés. És beszámolunk arról is, hogy a Venezuelát megrázó erős földrengések után még mindig találtak túlélőket a mentőcsapatok.
7: Déli krónika.
4: több mint 5 nappal a Venezuelát megrázó erős földrengések után is találtak még túlélőket a mentőcsapatok. A katasztrófa halálos áldozatainak száma 1000

0: 2700 fölé emelkedett, több mint 5000-en pedig megsérültek. A szakemberek szerint, bár még mindig találtak életjeleket a romok alatt, egyre kisebb az esélye, hogy élve hozzák felszínre az embereket. Kanalas Lili összefoglalója.
1: Egy 12 éves fiatal több mint 5 napot töltött a törmelék alatt a szerdai földrengés után, a szakembereknek azonban sikerült élve a felszínre hozniuk. Nem ő volt az egyetlen, egy 21 éves férfit a salvadori mentőcsapatok emeltek ki egy összedőlt épület alól. Én senki vagyok, csak egy fiatal srác, aki 5 napra egy ház romjai alatt rekedt, de most itt vagyok és élek Istennek hála, aki elküldte értem az angyalait, azokat az embereket, akik fáradhatatlanul dolgoztak a megmentésemen. Úgy tudom, hogy én vagyok az egyetlen, akit élve találtak meg az épületben, mondta a túlélő. Az ENSZ adatai szerint csak nem 30 ország küldött mentőegységeket a térségbe, így több mint 2000 szakember és mintegy 160 kutya keresi az eltűnteket. Néhány helyen találtak is túlélőket a romok alatt, több tízezer ember helyzetét azonban továbbra sem tudják beazonosítani. A mentést pedig a rendszeres utórengések is nehezítik. Múlt szerda óta eddig 500 utórengés történt, hétfőnkor a reggel például egy 5,2-es erősségű rengés is volt. Emiatt rendkívül veszélyes körülmények között dolgozunk, számolt be az ENSZ segélyezésének venezuelai felelőse. A katasztrófa által leginkább sújtott tartományban egész háztömbök váltak a földdel egyenlővé, de sok család azokba az épületekbe sem mer visszamenni, amelyek állva maradtak. Attól tartanak, hogy a megrongálódott házak bármikor összedőlhetnek. Van olyan település, ahol a golfpályán állítottak fel sátrakat a fedél nélkül maradt emberek. Venezuela ügyvivő elnöke hétfőn bejelentette, hogy a hasonló táborokba belépőket mostantól új lenyomat felismerő rendszerrel azonosítják, amely az ország vezetése szerint segíti a segélyek elosztását is. A sátortáborokban mindenki humanitárius szállítmányokból él, amelyeket főként nemzetközi adományokból finanszíroznak. Az Európai Unió egy 5 millió eurós támogatást jelentett be, amelyből szállás mellett egészségügyi ellátást is biztosítanak a bajba jutottaknak, miután a kórházak is megrongálódtak a térségben. A tagállamok humanitárius légihidat is indítanak, az első járat várhatóan már a héten útnak indul Koppenhágából, fedélzetén menedéképítésére alkalmas eszközökkel, víztisztító berendezésekkel és higiéniai felszereléssel.
0: Három ember sebesített meg hétfő este egy lakóépületnél működésbe lépett robbanó szerkezet Monakóban. Sajtóértesülések szerint a támadás célpontja egy ukrán oligarcha és családja volt. A merénylő gyalog menekült át a szomszédos Franciaországba. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a férfit már azonosították, és a hatóságok nagy erőkkel keresik. Második Albert monakói herceg gyalázatos tettnek nevezte a történteket, és a biztonság garantálása érdekében minden rendelkezésre álló szervet mozgósítottak. Buka Bence és Mikja György összeállítása.
2: 9 óra körül egy pokolgép robbant fel egy luxus lakóház bejáratánál, a detonációban 3-an súlyosan megsebesültek. A nyomozás eddigi adatai szerint a robbanó szerkezetet csavarokkal és söréttel pakolták tele, hogy a lobbiban minél nagyobb pusztítást végezzen és minél több sérülést okozzon. Francia és ukrán sajtóértesülések szerint a támadás célpontja Vadim Jermolájev, ukrán oligarha volt, a másik két sérült pedig az élettársa és 13 éves fia. A jelentések szerint a szülők állapota kritikus. A környéken hatalmas volt a pánik, a helyiek először nem is tudták, hogy mi történt. Gyorsan kimentem az erkélyemre, hogy megnézzem, mi folyik ott. Először azt mondták nekünk, hogy gázszivárgás történt, de végül kiderült, egészen másról van szó. Kimentem az utcára, sikoltozás, sírás fogadott, és két ember feküdt a földön, idézte fel egy férfi. A merénylő a robbantás után azonnal elmenekült, gyalog lépte át a francia határt. Az elkövető futva menekült Beausoleil felé, a térfigyelő kamerákon keresztül követni is tudtuk. Azonnal értesítettük a francia nemzeti rendőrséget, amely szorosan együttműködik a mi helyi erőinkkel, és természetesen a monakói biztonsági szervekkel is, nyilatkozta a szomszédos francia település polgármestere. A földközi tengerpartján fekvő mini államot megrázta a szokatlan merénylet. Második Albert monakói herceg gyalázatos tettnek nevezte a támadást, és bejelentette, hogy az ország minden biztonsági szervét mozgósították a rend fenntartása érdekében. A Monakóban élő milliómos üzletember Vadim Jermolájev 2019-ben lemondott ukrán állampolgárságáról és ciprusi állampolgár lett. Oroszországhoz fűződő kapcsolatai miatt 2023 óta ukrán szankciók alatt áll. Az ukrán biztonsági szolgálatok szerint azért került fel a listára, mert alkoholt forgalmazott az Oroszország által megszállt Krím félszigeten.
0: A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök.
3: Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a hormuzi szoros ügyében.
0: Mintegy 20 civil áldozatot követelt a háború Ukrajnában az elmúlt órákban. Volodymyr Zelenszky elnök azt mondta, minden orosz csapásra ugyanolyan mértékben válaszol az ukrán hadsereg. Részletek Iváncsik Attilától.
4: Dnyipróban 13 helyi lakos, Zaporizsjában 3, Harkivban pedig 1 civil halt meg az elmúlt órák orosz légi csapásaiban. A sebesültek száma meghaladja az 50-et. A kijevi vezérkar jelentése szerint éjszaka 150 harci drónnal indított támadást az orosz hadsereg, az energetikai rendszerben keletkezett újabb károk is súlyosak, emiatt ma minden második ukrán megyében lesznek több órás áramszünetek. Az ukrán hadsereg válaszul hajnalban 50 harci drónnal támadta meg Moszkvát. Az orosz főváros légvédelmének jelentése szerint valamennyit lelőtték a levegőben, károkat a lehulló törmelékek okoztak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megismételte, hogy az ukrán hadsereg minden orosz támadásra válaszol, ugyanolyan mértékben, mint amilyeneket az ország elszenved. A harctéri helyzet jelentések szerint az orosz hadsereg a keleti front szakaszon előre tudott törni Harkiv közelében, és elfoglalt egy kisebb települést. A kijevi sajtó arról ír, hogy a lengyelek addig nem adják át a felajánlott MiG-29-es vadászgépeket Ukrajnának, ameddig az ukrán fél nem osztja meg Varsóval harci drónfejlesztéseit. Ezt azonban Kijev vonakodik megtenni. A lengyel védelmi miniszter szerint jogosan várják el Ukrajnától az értékes drón technológia megosztását, mivel Varsó a háború kirobbanása óta 30 milliárd dollár összértékben támogatta Kijevet, ezzel az egyik legszorosabb szövetséges.
0: A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint Alekszandr Vucic távozásával is megmaradhat a jó viszony Szerbia és Magyarország között. A szerb államfő szombaton jelentette be, hogy néhány héten belül lemond elnöki tisztségéről.
3: Illés Pál Attila a Kossuth Rádióban azt mondta, elképzelhető, hogy a szerb államfő kormányfőként folytatja politikai pályafutását, így a jövőben nagyobb befolyása lehetne. A szakértő hozzátette, ugyanez a folyamat játszódott le nemrég Bulgáriában is.
5: Szerbiát egyértelműen összekapcsolják bizonyos külpolitikai irányokkal, legalábbis összekapcsolták az elmúlt időszakban, és elképzelhető, hogy egyfajta ilyen váltás is zajlik, vagy legalábbis a háttérben egy ilyenfajta váltás is zajlik. Szerbia az Európai Unió tagja akar lenni már régóta, az esélyei azok nem voltak nagyok, de nekünk fontos lenne, hogy Szerbia kapcsolódjon az Európai Unióhoz, nem csak Szerbia egyébként, hanem a többi balkáni állam is. Elképzelhető, hogy egyfajta orientációváltásnak is szemtanúi vagyunk Szerbiában.
0: Az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány vizsgálata szerint még mindig olcsóbb a Balatonon nyaralni, mint az Adriai tengernél. Az árkülönbség ugyanakkor a forint erősödése miatt csökken, hangsúlyozta a szervezet szenior elemzője.
3: Erdélyi Dóra a Kossuth Rádióban azt mondta, a Balaton partján egy 5 napos üdülés 3 csillagos hotelben félpanzióval egy 4 tagú családnak átlagosan 670 000 forintba kerül, míg ugyanez mintegy 720 000 forintra jönnek ki a tengernél. Hozzátette, a vízparti apartmanokért is kevesebbet kell fizetni idehaza, mint Horvátországban. A szakértő arról is beszélt, hogy a horvátoknál az infláció miatt az élelmiszerárak is nagyobb mértékben emelkedtek az elmúlt évben, mint itthon.
6: Azt is figyelembe kell venni, hogy még a horvát tengerpart az ingyenes, az közvagyonnak számít, a Balatonparton fizetni kell a strandbelépőkért a legtöbb esetben. És pont ezeket a tényezőket raktuk össze, és számoltuk ki azt az Ökonomusznál, hogy nagyjából, hogyha egy olcsó kategóriában szeretne utazni és nyaralni a magyar család, olcsóbb apartman, egyszer mennek étterembe, a többi bevásárlásból oldják meg, főznek otthon az apartmanban, akkor a Balatonnál ilyen 400 000 forint körül kijön a teljes összeg az 5 nap során, amiből gazdálkodhatnak a családok, míg az Adriánál 600 000 forint, ez az átlagos, olcsó kategóriás nyaralási lehetőség.
0: Tokióban lépnek fel ma a Magyar Állami Operaház együttesei. A 12. japán turnéban július 4-éig 12 városban mutatják be Mozart Varázsfuvola című művét.
3: Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója Kossuth Rádióban elmondta, a turné kultúrmisszió is a nézők közül sokakat, nem csak Mozart és az opera, hanem a magyarok iránti kíváncsiság vonzza az előadásokra.
7: Meg kell egymást ismernünk, és az, hogy mondjuk egy ilyen előadás után mondjuk egy japán turista csoport, legyen akár nyugdíjas csoport, vagy egy munkahelyi, vagy egy baráti társaság, milyen úti célt választ magának, abban szerepe van a kulturális lenyomatnak. Úgyhogy túlmutat azon egyébként, hogy az emberiség közös kincseit, mondjuk egy mozárti varázsfuholát megismerni a lélek szempontjából is fontos.
0: Magyar kábítószerfutárokat foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével.
3: A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. A rajtaütés eredményeképpen külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el.
8: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópálya bevezető szakaszán a 16-os és a 7-es kilométer között burkolatjeleket festenek. A forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött több kilométeres a torlódás.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
9: Jó napot kívánok! Budapesten nem járható a 13. kerületben a Gyöngyösi utca, a Jász utca és a Béke utca között egy kidőlt fa miatt. A 20-e, a 30-as, a 30-a és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
0: Megdőlhet a magyarországi abszolút melegrekord, és enyhülésre hét közepétől lehet számítani. További részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
10: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Valóban ma lesz a hét legmelegebb napja, pontosan ma van, csak még tovább fokozódik a forróság. Már több helyen 40 fok fölött van, kevéssel, pár tizeddel a hőmérséklet, és ez egészen 4-5 óráig bezárólag megy fölfelé, úgyhogy valóban 41,9 fok a 2007-es abszolút melegrekord. Ezt, hogyha egy tizeddel is megdönt, akkor az azt jelenti, hogy új abszolút rekordunk lehet. Erre a mai nap tehát meghozhatja az esélyt. Holnaptól erre már csekélyebb valószínűség mutatkozik, hidegfront közeledik ugyanis a Kárpát-medencéhez. Ma egyébként keleten, illetve délkeleten délen előfordulhat a zápor, zivatar, ezek hőzivatarok lesznek, tehát felfrissülést még nem hoznak, inkább füllettséget. Hajnalban a hőmérséklet továbbra is kifejezetten magas lesz, 20-26 fok közötti minimumok lesznek jellemzőek, a völgyekben lehet 20 fok alatt majd ez a szám. Aztán napközben szerdán, bár elindul a gomoly felhőképződés, de inkább majd este vagy késő délután, kora este számíthatunk hevesebb záporokra, zivatarokra, felhőszakadással, ez lokálisan 25-30 mm csapadékot jelenthet, illetve természetesen szélerősödés is várható, de a legtöbb helyen ez este vagy éjszaka valószínű. A front előtt még 32-38 fok lehet, tehát már enyhül a kánikula, de csütörtöktől kezdve érkezik majd meg az igazán friss levegő, erre már sokan vágynak, 30 fok alatt lesz a maximum, továbbra is több helyen lehet a zápor, zivatar, majd pénteken elszórtan kell csapadékra számítani, a hétvégén pedig visszatér a napos, kellemes, elviselhető nyári meleg. Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet 20 fok alá csökken éjszakánként, és a nappali órákban 25-32 fokra számíthatunk majd.
0: Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fácán Andrea és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra.
8: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
11: Megtanultam, milyen fontos látni a nagyot a kis dolgokban, és a nagy dolgokban is foglalkozni a kicsinségekkel. Ferenc pápa, a katolikus egyház 266. pápájának gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. júniusának utolsó napján, 30-án is. Jó ebédhez szól a nóta, tartsanak velem egészen 2 óráig. Már is hallgassuk Besenyei Ferencet, a néhai legendás színművészt, amint a Rózsaszegfő rezed a viola című csárdást adja elő, majd Csík József az Elmegyek én című dalt nyújtja át a Dankó családtagjainak. Tartsanak velünk!

0: szobirág, szobirág terem kinnom határon.
1: A Petőfi Bicentenárium emlékévben ifjabb Sárközi Lajos Lisztdíjas prímás 10 olyan Petőfi verset zenésített meg, melyekhez addig nem kapcsolódott dallam. Most a Szerelmes vagyok én, megmondjam kibe című, most már magyar nótát halljuk. Jenei Gábor énekel és a zeneszerző ifjabb Sárközi Lajos zenekara kísér. Aztán a Sűrű Sötét Erdő Vékony Holdvilág című andalgóval Nádasdi László ajándékoz meg minket. Ekkor már Jónás Géza zenekara kísér.

A Szomorú a nyárfa erdő című gyönyörű hallgató is megtalálható az Operett Primadonna Szóka Júlia repertoárján, amit most Balázs József zenekarának kíséretében hallunk, majd Farkas Lozika a Kiskertemben Tudod-e babám című dallal érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra.

Botos Tibor gitárjátéka szól egészen a hírekig, aztán tartunk egy kis szünetet, de szokásunkhoz híven visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Én itt leszek, bízom benne, önök is.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a vízmegtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy a rendkívüli időjárás miatt most különösképpen oda kell figyelni az ivóvízre. A kormányfő hangsúlyozta, több mint 100 településen vízkorlátozást kellett bevezetni. Több helyen kritikus a helyzet. Szadán a hálózat túlterhelése miatt tegnap megszűnt a vezetékes ivóvízellátás. Közölte, azonnal intézkedtek, a városban jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik. Stabil a főváros vízellátása. Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintett el, azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. A főpolgármester szerint lehet sokkal igazságosabb a rezsipolitika, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. Több mint 620 millió forintból épített és újított fel szociális lakásokat a Magyar Vöröskereszt Borsodaba-Üzemplén vármegyében Európai Uniós és állami támogatással. Domaházán, Ózdon és Borsod-Bótán összesen 21 korszerű, energiatakarékos ingatlan készült el vagy újult meg. A program részeként a leendő lakók képzéseken és egyéb felkészítéseken is részt vettek, hogy hosszú távon önálló életet tudjanak kialakítani. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna éjszaka. Az ukrán légvédelem közölte, az orosz légierő 150 eszközzel mért csapást, ezek többségét megsemmisítették. A célba talált drónok miatt Zaporizsjában többen megsebesültek, valamint lakóépületekben és infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek. Közben hétre emelkedett a hétfői dniprói orosz rakétacsapás halálos áldozatainak száma. Az orosz védelmi minisztérium eközben azt közölte, hogy légvédelme több mint 400 ukrán drónt lőtt le. A támadásokban a moszkvai régióban egy 6 hónapos csecsemő meghalt, és Belgorodban is volt egy halálos áldozat. Megdőlt az országos és budapesti melegrekord is tegnap, ma hajnalban pedig új minimum hőmérsékleti rekordot is mértek. Tegnap Aszódon 41,8 fokot mutatott a hőmérő, ami több, mint a 2022-es dévaványai rekord. A fővárosban Újpesten 40,3 fokot regisztráltak, a korábbi csúcs 1947-ben 37,5 fok volt. A budapesti Jánoshegyen és Dobogókőn éjszaka is csak 27,1 fokig enyhült a hőmérséklet, ami szintén rekord. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, csak keleten lehet elszórtan zápor, zivatar. A szél ezek környezetében megerősödhet. A hőmérséklet napközben 36 és 42, késő este 24 és 32 fok között alakul.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Hatvani Kis Gyöngyi és ifjabb Sárközi Lajos a két Dankó Rádió díjas előadásában. Az Egyasszonynak 9 a leánya című csárdást halljuk már is, majd a vásárhelyi híres promenádon is tehetünk egy sétát. Gombos Maja invitál majd minket Lakatos Miklós zenekarának társaságában. Hallgassuk meg együtt, további kellemes időtöltést kívánok!

A Nem jön levél című dalt Varga Jenő zenekarának kíséretében Somogyi Erika énekelte el itt a Dankó Rádió stúdiójában egyik stúdiókoncertünkön. Hát ezt halljuk most a folytatásban, majd Karcagi János a Szőke Kislány Csitt Csitt Csitt című előadói csárdás nyújtja át Dankó Pista szerzeményét. Ezt követően három csárdás is helyet kap, Túl a Tiszán faragnak az ácsok, Szép a rózsám, nincs hibája és Pattogatott kukorica címmel. A dalcsokor második részében Szász Kati és Kollár Katalin nótázik.

csiga, biga, vaskarika, csiga, biga, haj. Agyon csókol a galambom, jaj, Istenem, jaj, ha csókolja, ne léhaj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga, biga, vaskarika, csiga, biga, haj.

0: koşkari kaçı gavi gavay. Açı kuyun bey hoy, lagine ayun yoy yoy. Çigavi gav, koşkari kaçı gavi gavay.
1: Most pedig egy kis asztali muzsikával kedveskedünk önöknek, Vörös Kálmán és zenekara játszik.

Boncsér Gergely operaénekes, szintén járt már a Dankó Rádió házatáján egyik korábbi Dankó klubunkon. Ezt a Dankó klubot a Szerelmesek napján február 14-én rendeztük meg, így hát Boncsér Gergely választása is egy szerelmes nótára esett. A Tele van a város Akácfa virággal című Fráter Lorenz szerzeményt halljuk már is, Bangó János és zenekara kísér.

Máté Jolán, Egri József és Kalmár Magda rádió felvételeiből szemezgetünk a folytatásban a Cigányleány virágszál és a Felmásztam az Eperfára című cigánydalokat követően az Este gyerek késő este és a Csajjel édes, Csajjel drága című csárdást halljuk.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
0: Népzenék.

It's a thought. It's a

Yeah.

a spanyol zeneszerző Pablo Sarasatát cigányosan, vagy van, akik úgy jegyzik, Cigánydallamok című művét halljuk most. Lakatos György és zenekara játszik itt a Magyar Zenerádiójában.

továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Rózsák, gyöngyvirágok, ez már a soron következő csárdás címe. Lente Lajost halljuk, majd Gáti Pál, a kopogós a csizmám és az ég a kunyhó, ropoganát című csárdást nyújtja át a Dankó családtagjainak. További kellemes időtöltést kívánok!

Keddi adásunk utolsó énekes összeállításában az akácvirágról, egy dédnagyapáról és a sárgarigóról szól a dal. Gránár Zsuzsa után Zsuzsa Mihályt és Bétót Magdát halljuk.

kedves hallgatóink, ennyi fért keddi jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Déki Lakatos Sándor és zenekara muzsikál. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől, de remélem, hogy továbbiakban is velünk tartanak. A hírek után már Gál Zoltán köszönti önöket. Három teljes órában ma is jön a kívánság műsor operettslágerekkel, táncdalfesztivál győztes dalokkal, és persze magyar nótákkal itt a Magyar Zene Rádiójában. Aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval, és egy külön kiadást hallanak ma is, egy nóta, három életcímmel. Én búcsúzom mára, a szerkesztőműsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra, és ami a legfontosabb, hogy jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra!

0: műsor ajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a vízmegtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közmű hálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén. Ez főként Pest vármegyét érinti, Szadán jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik, de Veresegyházon is további lajtos kocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baragyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt kérte, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Holnap zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az Egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a Tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan, egységes és összehasonlító formában teszik közzé az adatokat. A miniszter szerint a cél a betegbiztonság javítása és az egészségügyi ellátás fejlesztése. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a teszt időszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. Egyelőre nem kell útdíjat fizetniük a teherautóknak az M6-os Ivándárda és az országhatár közötti szakaszán. Holnaptól lenne díjköteles ez a rész a 3,5 tonna feletti gépjárműveknek. A változás csak a Hugo e-útdíj rendszerben közlekedőket érinti, az e-matrica rendszert nem. Az érintett 2,5 kilométer hosszú útszakasz az e-matrica rendszerben január óta díjköteles. Megdőlt az országos és budapesti melegrekord is tegnap, ma hajnalban pedig új minimum hőmérsékleti rekordokat ismertek. Tegnap Aszódon 41,8 fokot mutatott a hőmérő, ami több mint a 2022-es dévoványai rekord. A fővárosban Újpesten 40,3 fokot regisztráltak, a korábbi csúcs 1947-ben 37,5 fok volt. A budapesti Jánoshegyen és Dobogókön éjszaka is csak 27,1 fokig enyhült a hőmérséklet, ami szintén rekordnak számít. A sok napsütés mellett ma többnyire kevés, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás sem kizárt, a szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18-26 fok között alakul a hőmérséklet, holnap 32-38 fok között várható napközben. 14 óra múlt, 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban. Az időjárás jelentés alapján egyelőre az utolsó kánikulai délutánnak tűnik a mai. Én azt mondom, hogy vészeljük át együtt jó zenék és nagyszerű előadók társaságában, és erről jut eszembe, hogyha holnap valóban megérkezik majd a felmentő hidegfront, esővel, záporral, széllel, akkor ma délután nézzenek szét a teraszon, kertben, hogy van-e olyan mozdítható dolog, amiben kár eshet nagy vihar esetén, és ezeket helyezzék még ma biztonságba. És akkor most élvezzük a jó zenéket a szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila társaságában. Ma Pálukat köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik június 30-án születtek. Patóni Márti Cseperről kérte a következő népszerű, szép dalt, Szigeti Eszter énekel, Kísér Lakatos Mikrózenekara, Rózsabokorba jöttem a világra.

Zsámbékról Bodrogi Lászlóné kérte a következő dalt, melynek előadói Kelemen Éva és Ajtai Andor, kísér a Radiolatán zenekar, szerelemhez nem kell szépség.

0: szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond. Szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán pont. Hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú csalnéha, az mind mellékes itt.
1: Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész. Szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán kész. Megnyugtató dolog, ebanitás, és hogy bemagolom, nem is vitás, ám csak lám csak hol felelek belőle.
0: Egy a fontos ma már, a tananyag, feleltető tanár, majd csak akad. Egy-két leckét fel is mondhatsz előre, nos hallja.
1: Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond. Szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán mond. Hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú csal néha, az mind mellékes így. Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész.

lámpon. S hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú csal néha, az mind mellékesít. Mert szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész,

0: vagy a lány, kis dundus, vagy koldus, vagy léha. S a fiú csalnéha, az mind mellékes is. Mert szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész. Szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész.
1: Sebestyén Árpádnak karcagra testvére küldi kedvenc nótáját, Lukács Anita és Vadász Zsolt énekel, Befogom a lovam.

Úgyis más leli, oda-haza halunk.

Ezt írta a hallgatónk. Sós Zoltánné 74. születésnapját ünnepli ma Szigethalmon. Fegyelmezetten kezelt nehéz betegségében javulást, további türelemmel viselhető szebb, boldogabb napokat kíván egész családja. Szeretettel köszönti férje, Sós Zoltán, és mi is. Kalinelnék őjének elkíséri fiabb Déki Lakatos Sándor zenekara. Imádság már az is, ha szemedbe nézek.

Faragó Lászlóné férjének kérte a következő nótát, Kapi Gábor énekel, kísér Baranyai István zenekara, Haragszik a pusztabíró. Haragszik!

0: Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk további üzeneteiket, amelyek közül most hallgassunk meg egyet.
1: Jó napot kívánok! Férjem halálának második évfordulójára szeretném kérni Kovács Erzsitől a mostanulok nálad nélkül élni. Nagyon szépen köszönöm. Júlia vagyok, Sárpogáta.
0: Köszönöm a hívását, Kovács Erzsi énekel.
2: Most tanulok nálad nélkül élni, megszokni.

Zoltán nevű hallgatónk feleségét köszönti nagyon sok szeretettel a család nevében 74. születésnapján. A Csík zenekar játszik sok születésnapokat.

Szövetesné Erika kérte Gyöngyösről a következő nótát. Újvári Marikát Nyári László zenekara kíséri. Édesanyám, nem tudok elaludni.

Tomaskóné Léviának testvére küldi nagyon sok szeretettel a következő dalt Szombathelyre, a Cirkusz hercegnőből. Nagy Sándor és Koltai Nagy Balázs az előadók. Kislány, vigyázz!

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, amelyben most Szolnokra szól a nóta. Kelecsányi Albertnek unokája küldi, Dóka Zsuzsa énekel, kísér Bangó János zenekara. Nincsen annyi csillag fenn az égen.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Bakonszegben nővérem, neki Lonkának. Kívánok nagyon sok erőt és kitartást, és mielőbbi gyógyulást Huga Irénke Budapestről, és egy csodaszép dalt kérek részére Tarnai Kis Lászlótól, a címe Térden állva kérlek téged. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Kívánok nagyon szép nyarat mindenjüknek.
2: Önöknek is a legjobbakat kívánjuk. Tarnai Kis László énekel. Térden állva kérlek téged.

Pető Gáborné, Kiskun, majd Majsán várja a következő dalt. Pere Jánost Tabány Antal zenekara kíséri. Törökszegfű Liliom.

0: még meglocsolom, törömszeg fülilióm, kinyílik a pécsvárosi udvaron. Ne sírj, babám, meglátod, lesz még néked virágod. Haza még meglocsolom, törömszeg fülilióm, kinyílik a pécsvárosi udvaron.
1: Varga Palinák névnapjára Cegléd-re küldik barátai a következő közös élményüket, ezt a slágert a fonográftól, a címe Glória.

Bankórádió kívánság műsorát hallják 2:43-ban. Balassa gyarmaton Krisztina drága édesanyját, Kallósné Mátyás Máriát köszönti 65. születésnapján, és szeretettel köszöni az önzetlen szeretetet, segítséget a kisunokákkal, Marcival és Júliával együtt. Tolnai Andrást Hankó József zenekara kíséri, Nincs senki olyan szép.

0: is hiány, nem is láttam még. Házunkra száll apója, csőrébe lóg apója, városan szép ez az élet csuhajna. Mikor után kiderül az ég, milyen kis hiány, nem is láttam még. Házunkra száll apója, csőrébe lóg apója, városan szép ez az élet csuhajna.
1: Szántó Pálnak Pécsen nővérei kívánnak nagyon boldog névnapot, jó egészséget. Lovai László énekel, Nádfedeles kis házikóm.

Fertő Endrédre özvegy Tóth Ferencnének, Ilonkának szeretettel küldi a dalt, egyetlen testvére özvegy Pap Sándorné, Kató, Porcsalmáról, Gubik Petra énekel, kicsi gyere velem rózsát szedni.

Ez is méltó tolmácsolása volt ennek a gyönyörű örökzöld slágernek. Berettyán Ilikének Szabó Zsolt küldi a következő nótát, Dóri József énekel, szép pirosra, ropogósra megérett a cseresznye.

a dobozra megérem a cseresznyet. Szednék róla csak a pálya, a tiloskan nem lenne. Nem lehet, mert az öreg csősz azért veszik a szarkát, hogy megfogja a torvajt és hátra kösse a sarkát. Nem lehet, mert az öreg csősz azért veszik a szarkát, hogy megfogja a torvajt és hátra kösse a sarkát. Megkérdeztem azt a barna szép kakaros megyeskét, menjét át a pályáról nékem piros cseresznyék. A menyecske azt felelte, bármennyit is vihetek. Ha hány szemet tudok szedni, annyi csókkal fizetek. A menyecske azt felelte, bármennyit is vihetek. Ha hány szemet tudok szedni, annyi csókkal fizetek. Bármennyit is vihetek, ha hány szemet tudok szedni, annyi csókkal.

Egy ikonikus magyar nóta is elhangzik majd többek között a következő órában. Zöldre van a rácsos kapu festve, aztán a neotonis zenél latin szerenád, és a szép vagy gyönyörű vagy Magyarország is elhangzik majd. A hírekig is jó zene szól Szabó Dánieltől.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvény módosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitásvédelmi hivatal akkor azonnal megszűnik. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén. Ez főként Pestvár megyét érinti. Szadán jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik, de Vereshegyházra is további lajtos kocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baronyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt kérte, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Ma és holnap is 40 fok körüli hőmérséklet várható. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta. Ősz elejétől nyilvánosan, egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. A miniszter szerint a cél a betegbiztonság javítása és az egészségügyi ellátás fejlesztése. Holnap zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárok listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. Holnaptól augusztus végéig teszt jelleggel bővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a teszt időszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Tegnap este a villamosenergia rendszer terhelése elérte a 7488 megawattot, a korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. Tokióban lépnek fel ma a Magyar Állami Operaház együttesei. A 12. japán turnén szombatig 12 városban mutatják be Mozart varázsfuvoláját. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a turné kultúrmisszió és a nézők közül sokakat nem csak Mozart és az opera, hanem a magyarok iránti kíváncsiság vonza az előadásokra. Az időjárásról: a sok napsütés mellett ma többnyire kevés, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen. Ma főképp a Dunától keletre, holnap már több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Felhőszakadás sem kizárt, a szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 32-38 fok között várható. 15 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat a Kívánságműsorban, és hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy Csütörtök délben megint élő koncert lesz itt a stúdiónkban. Nem soká fölhívom Budai Beát, és megkérdezem, hogy kik lesznek a mostani sztár vendégei, fellépői. Csütörtök egy óra élő koncert a rádióban a Dankó stúdiójából. Homolka Györgyné Komáromból kérte a dalt, melyet Vico Torriani énekel, Drágám az élet.

Egy gyors telefonnal ki is derítettem, hogy kik lesznek a fellépők csütörtök délben, mint a stúdiókoncerten. Feltétlen hallgassák, mert Pándi Piroska és Bokor János lesz a stúdió vendége, illetve Miskolci Balogh Zoltán zenekara. Tehát csütörtökön 1-től 2-ig délben élő koncert Dankó Rádió stúdiójából a háziasszony Budai Beatrix. Palai Néterike kérte a következő nótát, Kolossák Gyulát Johann János zenekara kíséri. Ezt a kerek erdőt járom én.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelt Szívföldi Szerkesztősége! Június 30-án, 76. születésnapomon szeretnék meghallgatni egy régi szép nótát, ha lehet, Gál Gabriella előadásában. A címe Visszanézek életemre, elmerengek csendben. Köszönettel, Horváth Gáborné voltam Mányról.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, a legjobbakat kívánjuk önnek. Gál Gabriellát Vörös Kálmán zenekara kíséri. Visszanézek életemre.

Terdik Pálnak testvére és sógora küldi a következő nótát névnapi alkalmából. Palló Imrét Magyar Imre zenekara kíséri, zöldre van a rácsos kapu festve.

Nagypapájának Orosz Zsigmondnak szeretettel küldi kedvenc nótáját Brigitta. Melis Györgyöt Boros Lajos zenekara kíséri. Nem loptam én életemben.

0: kicsit, csak most maradj csendben. Figyeld ezt az őrült rángatást, fárasztasz a szövegeddel engem. Még elszavaztom ezt a jó fogást.
1: Emlékszem rég, te másként beszéltél. Én voltam az igazi nagy fogás. Hogy is mondtad, amikor megkértél?
0: Csak te kellesz.
1: Ugye?
0: Vagy valaki más.
2: A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Az 5 éve elhunyt férjére házasságuk 40. évfordulója alkalmából szeretettel emlékezik Barna Károlyné, Ilonka, Békés Csabán. Marika fájó szívvel gondol férjére, ma lenne az 53. házassági évfordulójuk. Nyíri Erzsébetet, a szegedi Dankó Pista zenekar kíséri, most van a nap lemenőben.

0: Poroszlóról Káldi Istvánnak felesége kérte a következő dalt, Lugosi Katit Baranyai István zenekara kíséri, a Naményi Halastó.
1: A Naményi Halastó, de halastó.

morei só demais. Pode ter de morte ou não.

0: Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Nótás kedvű volt az apám című rovatunk következik. Egy nagyszerű énekes színésznőt hallunk, akit többek között a Dankó Rádió díjával is kitüntetett. Halljuk, melyik a legkedvesebb dala.
1: Én mulatos családból jövök, anyukám kisújszállási születés, és a nagyszüleim is nagyon szerettek nótázni. Vannak olyanok is, amiket például a nagypapámtól tanultam, Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. És ezek úgy megmaradnak egy életre, tehát amit kislányként tanultam, vagy az erdélyi rokonságtól például, amiket tanultam, azok egy életre beivódtak, és azokat bármikor szívesen énekeltem én már így asztalnál is, baráti társaságban, de nyilván tévéműsorokban is, és valahogy mindig ugyanazt érzem, hogy ez így összeköt bennünket. Én például nagyon gyakran a Dankó Rádiót hallgatom az autóban, amikor megyek fellépésre, mert sokszor nincs már ott idő a kapkodásba, hogy beénekeljek, és olyan gyönyörű nóta összeállítások vannak, hogyha azon az ember vele énekli az autóba, a színházig ezeket a nótákat, egyrészt megnyílik a szíve, másrészt felfrissíti a tudását, harmadrészt gyönyörűen be lehet vele énekelni. Én nem vagyok válogatós, ami jó magyar nóta, az mind jöhet.
0: Jan Szakata következik, Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország.

gyönyörű dal előtt természetesen Ian Zakata mesélt, az előadó viszont Máté Otilia volt, Szalai Andor zenekara kíséretével. A következő dalt Erzsike Debrecenből kérte, Honti Hanna énekel, Legyen a horvát kertben Budán.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Drága kis hugomnak, Flórián Ilonának küldeném a dalt, Valahol az ember mindig elhibázza címűt, és üzenem, ne unatkozzon, hallgassa a Dankó rádiót, puszilom nővére Katalin Perbárot.
2: Nagyon kedves, és örömmel adjuk át az üzenetét, Bokor János ifja Berki Béla zenekara kíséri.

Bokor János csütörtökön egy órakor élőben énekel itt a stúdióban, ismét lesz déli koncert. Pándi Piroska is itt a stúdióban, két nagyszerű sztárvendégünk, a házi asszony pedig Budai Beatrix. Tehát csütörtökön élő koncert egy és kettő között a Dankó Rádió stúdiójából. Így szól a következő üzenet, szeretnék küldeni egy dalt kedves kollégámnak, Guszti bátyámnak a Mátészalkai Volánbusz telephelyre születésnapja alkalmából. Szeretettel köszöntik kollégái, a dal címe Sárgol már a kukoricaszár, előadja Besenyei Ferenc.

Férjének Fülöppálnak névnapi alkalmából nagyon sok szeretettel küldi egyik kedvenc dalát, Imola. A Hungária együttest halljuk, Várni rád egy éjjel át.

újabb és újabb kedvenc dalok, de már csak a következő órában. Elhangzik majd a Füredi Anna Bálon, a Fogj egy sétapálcát, és Varga Miklóstól az Európa is. A hírekig a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: A magyar nóta kedvelőit ismét különleges zenei élmény várja a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Július 2-án most csütörtökön 13 órától egy újabb stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta. Ezúttal két kiváló előadó, Pándi Piroska és Bokor János érkezik a stúdióba, hogy a legszebb magyar nótákkal tegyék még szebbé napkora délutánt. A művészeket Miskolci Balogh Zoltán és Cigány zenekara kíséri. Tartsanak velünk tehát most csütörtökön, július 2-án 13 órától itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Töltsük együtt a nyarat, minden nap Önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk Önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk Önöket.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az Európai Bizottság 3,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának drónok beszerzésére a 90 milliárd eurós támogatási hitelprogram részeként. A brüsszeli testület szerint ez drónbeszerzési keret első részlete, amely Ukrajna védelmi képességeinek erősítését szolgálja. A későbbi kifizetésekből drónok mellett lőszerekre, rakétákra és légvédelmi rendszerekre is jut majd. Összeomlott egy társasház Athén belvárosában, egy ember eltűnt, a mentőegységek jelenleg is kutatnak a romok között. Sajtóhírek szerint a többi lakónak még sikerült elhagyni az épületet. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát, de helyi jelentések szerint egy közeli építkezés is szerepet játszhatott a szerencsétlenségben. Az ügyben 5 embert őrizetbe vettek, és több környékbeli utcát lezártak. 90 egyetemi tantárgy digitális tananyaga készült el a Nemzeti Innovációs Ügynökség programjában. A fejlesztésben országszerte csak nem 500 oktató és szakértő vett részt, akik több mint 35 ezer oldalnyi tananyagot és 25 ezer média elemet állítottak össze. A 7 képzési területet lefedő digitális tananyagok várhatóan még a nyár folyamán válnak elérhetővé az e-learning.ni.hu oldalon. Holnap újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várta a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester passióképei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prímási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőgutát kapott férfit. Kifogyott autójából a benzin, jakabszálláson és gyalog indult üzemanyagért, és 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Végül a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület jutatérségében bukkant rá lakossági bejelentés alapján. A kimerült középkorú férfit a rendőrök azonosították, a mentők kórházba szállították. Az extrém hőség miatt túlmelegedett több motorvonat, ezért délután és este több elővárosi járat kimarad. A MÁP szerint elsősorban az S36, Z30-as, S40-es, Z42-es vonatokat érinti a fennakadás. Nem közlekednek egyes szerelvények például Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, Pusztaszabolcs és Százhalombatta között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Tovább melegszik a Balaton vize, tegnap Keszthelynél a felszíni víz hőmérséklete megközelítette a 33 fokot. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a múlt hét óta egyre vastagszik a meleg vízréteg, Szigligetnél például már egy méteres. A közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál is különösen meleg a víz, de egyelőre nincs fokozott algásodás. Némileg enyhül a kánikula, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, ma főképp a Dunától keletre, holnap már többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás sem kizárt, a szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 32 és 38 fok között várható. Kedves hallgatóink, 16 óra múlt, 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm hallgatóinkat. Egészen kézzelfogható jele van, hogy múlik a kánikula, ugyanis itt Óbudán egy órája esik az eső. Na menjünk tovább egy jó dallal. Egerészné Magdolna Sátorai Újhelyről kért egy dalt Szabó Gyulától. A címe Bárnóta.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jakab Józsefnének kérném a Kartagi Nagy Zoltántól, a Füredi Anna Bálat barátnője, köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Nagyon szívesen játszok. Kartagi Nagy Zoltánt Tardai Zoltán zenekara kíséri.

Seres Bálinné Nádudvaron Bányai Mártontól szeretne hallani egy nótát. Kíséri fiab Sárközi Lajos zenekara, Sárgarigó, Sárgacsikó.

Beszélnek, nem hiszek a mesének.

0: Nek, nem hiszek a mesének, kákán csomult jaj, de könnyen találodok. Nékem így jó, nékem pénteket szombaton, de vasárnap.
1: Vizidé Marika Nyíregyházáról egy világsláger magyar nyelvű változatát kérte tőlünk az előadók Kovács Kati és a Nehotan. Menetjegy.

4:53. Cselényi Imréné Sárvárról kérte édesapja kedves nótáját, Kovács Apollóniát Magyar Imre zenekara kíséri, a Balaton nyárfás partját mossák a hullámok.

Orbáné Piroska a Szajolból kérte a következő nótát, Kis Attila Andort, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Csicsak rózsám, hallod?

Pajkosné Irénke Békésről kérte a következő nótát. Hajnal Nikolettet ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara kíséri. Most még hideg van.

Kovácsné Iléke szeretett apósának küldi a következő nótát Mike Percsre, Nógrádi Tóth Istvánt, Lakatos Miklós zenekara kíséri, Após köszöntő.

anyósra. 70. az apósom, nem jár már a bálba. Deresedik göndör haja, fáj a szíve, lába. Mostanában akkor csillog az a

Erika Debrecenből érdeklődött egy sláger iránt, amelyet délelőtti műsorunkban az aranylemezekben fedezett fel. Korda György énekel, és valóban ritkábban hallható ez a dal tőle. Az a címe, hogy Nem vagyok ideges.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. 2 perccel múlt fél 5. Boruss Krisztina Nyíra Csándról kérte a következő dalt. Utasi Katalint Lakatos Antal zenekara kíséri. Nincsen nagyobb boldogságom.

Keresné Marika Miskolc Tapolcáról kérte a következő dalt. Kozma Irént és a Dankó Pista zenekart halljuk. Volt ez, jobb is, lesz is még.

Szruden Veronika írt nekünk, 19 éves vagyok, ezt írja. Szeretnék kérni egy nótát nagypapámnak. Papa sajnos nagyon beteg, de minden nap hallgatja a Dankó rádiót, és tudom, hogy sokat jelentene neki, ha hallhatná az Akácos utat. Szeretettel játsszuk, Solti Károly énekel.

Borgo Taje Cigar Maxolita.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelt Ankó Rádió! A hangszerek közül a hegedűk hangját szeretem a legjobban. Illényi Katica hegedűjátéka elbűvölt. A művésznő kedves énekhangja úgy szintén. Saját szerzeménye az életünk csupán egy dallam. Ezt kérem önöktől az ő előadásában. Köszönöm szépen, Erdei Mari.
2: Köszönöm a kedves kérését. Halljuk Illényi Katicát.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Sopronba Alföldi Pálnak keresztanyja küldi névnapja alkalmából a következő dalt sok szeretettel. Varga Miklós énekel, Európa.

Török Bálintról Dutka Emília édesapjának kérte egyik legkedvesebb nótáját. Rezsnák Miklóst, Sárközi Béla zenekara kíséri. Julcsa, ha kimegyen a piacra.

0: csele szek a magáé. És sejem szoknya ott kolony meg haj pomádé. Hey, Julcsa, sose leszek a magáé.
1: Barabásné Violának Gödöllőre húga küldi a következő nótát, és a Magy Erikát a Lakatos Miklós zenekara kíséri, Muskátli virág.

0: eső nagy a sár, az én rózsám hazavár, hazavár. Még a szeme is nevet, ha megölel engemet, de engemet. Csókot is át izibe, de nem érem egyelbe, ha még egyet kis galambon cserébe. Így cseréljük reggelig, reggeltől meg estelig együtt végben. Csókot is át izibe, de nem érem egyelbe, ha még egyet kis galambon cserébe. Így cseréljük reggelig, reggeltől meg estelig együtt végben. Hull az eső meg a hó, csókolózni csoda jó, csoda jó. Holond, aki nem teszik, kivált, hogyha szeretik, ha szeretik. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok, míg az ismert csókért csók jár cserébe. Ezért, aki szeretik, kivált, hogyha tehetik cseréjét. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok, míg az ismert csókért csók jár cserébe. Ezért, aki szeretik, kivált, hogyha tehetik cseréjét.
1: Kedves hallgatóink, ennyi remek dal fért a mai kívánságműsorba. Az önök remek kéréseinek köszönhetően holnap folytatjuk majd 2-kor. A hírek után Popovics László műsora kezdődik. Ma is folytatódik az Egy Nóta, Három Élet című rovat. Egy nótáról mondja a gondolatait három hallgatónk. Ma Etus, Marika és Mária. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. További kellemes estét kívánok önöknek a Monti Csárdás fantasztikus dalamaival. Sárközi Sándor zenekara játszik. Viszonthallásra holnap!

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Minden hétköznap 19 óra 50 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord. A Hungaromet előre előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten lágymányoson 41 fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték, Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten 40,7 fokot. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, és több településen kell még mindig vízkorlátozásokra számítani. Az extrém hőség miatt az átlagosnál jóval több az áramszünet Budapesten, Pest megyében és az Észak-Dunántúlon, közölte az E.ON. A szolgáltató szerint a megszokottnál 2-3-szor több bejelentést kapnak. A szakemberek megerősített készenléttel dolgoznak. A legtöbb hibát néhány órán belül kijavítják, a nem sürgős karbantartásokat elhalasztják. A vállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy a nagy energiai igényű készülékeket lehetőleg este 9 óra után vagy kora reggel használják, valamint este 6 és 9 óra között mérsékeljék a légkondicionálók használatát. 90 egyetemi tantárgy digitális tananyaga készült el a Nemzeti Innovációs Ügynökség programjában. A fejlesztésben országszerte csaknem 500 oktató és szakértő vett részt, akik több mint 35 ezer oldalnyi tananyagot és 25 ezer média elemet állítottak össze. A hét képzési területet lefedő digitális tananyagok várhatóan még a nyár folyamán válnak elérhetővé az elearning.hu oldalon. Holnap zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz előadásait. Holnap és holnap után a Mirás című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabadhelyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált tereiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Holnap újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között Emesmester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prímási palota történelmi karakterét, az intézmény pedig akadálymentesítették. Magyar kábítószer futárokat foglalkoztató nemzeti kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A nemzetközi bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el. Némileg mérséklődik a hőség, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18-26, napközben 32-38 fok várható. 17 óra múlt, 4 perccel.
0: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
1: Minden vasárnap oda mentünk, mert csináltak ilyen. A bányász fiúk csináltak hintát, és aztán ott hintáztunk mindig az erdő szélibe. Ott voltak, és majálisunk nekünk, mindig ott volt az erdő szélibe. Danogattunk, nótázgattunk, szedtük a gyöngyvirágot, az ibolyát.
0: A mai napon Etus lesz majd a vendégünk, de Marika is mesél majd arról a dalról, amelyet a mai napon választottunk ki. Hogy melyik ez? Hamarosan kiderül.
2: Édesanyámnak küldtem Sárkeresztúra, mert nagyon szerette a virágokat, tele volt a kiskertje virágokkal. Ő is szegény egyedül volt, vagy hát volt egy élettársa, nevelte a szegény két gyerekit annak, meg szóval az élet ez olyan bonyolult, hogy én ezt el sem tudom mondani.
0: Mária is elmeséli régi emlékeit a kiválasztott dallal kapcsolatosan.
3: Megint nagyon-nagyon nagy családunk van, hál' Istennek, három fiunk van, és hát 10 unokánk, már 10 unoka. Ilyen szép nagy összetartó családban éltük le az életünket, hál' Istennek, úgyhogy megköszönöm mindig a jó Istennek.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely mindenkinek mást jelent, gyöngyvirágos kiskertetben. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Etus van velünk a vonalban. Igen. Azt mondja, hogy mindjárt mondom, hogy melyik dalt választotta. Gyöngyvirágos kiskertedben.
1: Igen.
0: Ezt a felvételt játsszuk hamarosan. No, mire emlékezteti Etus ez a dal?
1: Hát a gyönyörű szép gyermekkoromra. Már annyira szép volt. Hát mikor én ugye olyan kis 15-16 éves voltam, volt egy bácsi a szomszédban, aki mindig citerázott nekünk, aztán danoltunk, táncoltunk. Aztán este meg éjjel megkaptuk a szerenátokat.
0: Aha.
1: Hát bizony, olyan szép volt, nagyon szép volt. Erdőszélén raktam sokáig. Van egy ilyen nóta is.
0: Melyik erdőszélén lakott?
1: A Csabrendeken laktam, és én eléggé fönt laktunk, hát nem az erdőszélén laktunk, de közel volt. Minden vasárnap oda mentünk, mert csináltak ilyen, a bányász fiúk csináltak hintát, és aztán ott hintáztunk mindig az erdőszélibe. Uh-huh. Ott voltak is majálisunk, nekünk mindig ott volt az erdőszéliben. Danogattunk, nótázgattunk, szedtük a gyöngyvirágot, az ibolyát. Volt egy nagyon aranyos kis nóta, az meg a biztos nincs meg az se, hogy nekem szedtél gyöngyvirágot, mm-hmm. nekem hoztál mm-hmm. ibolyát. Mm-hmm. Ez is szép volt. Nagyon sok.
0: Csabrendek. Igen. Gyönyörű helyen lakik Etus. Gyönyörű helyen.
1: De most hegymagason lakok.
0: Vagy ja, gyönyörű helyen gyermekeskedett akkor, ugye?
1: Igen, ez a szülőföldem volt. Hmm. Itt meg ide kerültem. Hegymagasra, ez egy kis pici falu, Szent György hegy tövébe.
0: Hát nem kevésbé csúnya helyre költözött, azt kell, hogy mondjam. Most így beugrott egyébként, hogy beszéltünk erről, hogy milyen szép
1: bár
0: helyen lakik.
1: Igen.
0: Hát igen.
1: Az Balatonhoz tényleg olyan 5-10, hát...
0: Hát Magyarország öt legszebb vidékének egyikén, azt gondolom.
1: Igen, szép hely, már hegy, itt is egy szép hegy van, de azt elmondhatom, hogy még a hegy tetejében nem voltam.
0: Én is laktam a Duna mellett, aztán olyan ritkán mentünk lefürdeni, hogy mármint közvetlenül a Duna mellett. Jó van, Etus, akkor játsszuk a dalt, jó? Gyöngyvirágos kiskertetben jön tehát Etus kérésére itt. Igen. A Dankó Rádióban.

gyöngyvirágos kiskertetben. A dalt természetesen az óra végén teljes egészében is meghallgatjuk majd, de addig még két hölgy osztja meg régi emlékeit ezzel a felvétellel kapcsolatosan. Marika és Mária várakoznak még, őket is hallgatjuk. Itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Marika van velünk a vonalban, mindjárt hallgatjuk az egyik kedvencét, gyöngyvirágos kiskertedben. No, milyen emlékek jönnek fel, amikor ezt a dalt meghallja?
1: Ez még talán a Dankó Rádió se volt, vagy csak a Jó Ebédhez Szólanóta volt, én akkor már...
0: Hát az már biztos nem, volt, ez már...
1: Ugye... Lehet, hogy volt, de nem tudom pontosan, de az édesanyámnak küldtem Sárkeresztúra, mert nagyon szerette a virágokat, tele volt a kiskertje virágokkal, ő is szegény egyedül, ő volt, vagy hát volt egy élettársa, nevelte a szegény két gyerekit annak, meg szóval az élet ez olyan bonyolult, hogy én ezt el sem tudom mondani. És azért küldöm neki, mert, vagy a szegény már régen meghalt, mert leamputálták a lábát, szóval sok baj volt itt annyi, hogy nem is tudok én többet mondani, de neki küldtem ezt a nótát én.
0: És miért kellett küldenie? Akkor ezek szerint akkor már...
1: Mert én rendkívül ilyen szeretem a magyar nótákat. Én így születtem valószínű, még gyerekkorunkban a dédnagymam, vagy illetve az anyai nagymamám citerázott, és mi este ott a virágkruppoknál ott kint ültünk, és ő vele énekültünk, az édesanyám is citerázott, és mi mindig ilyen, akármilyen szegények voltunk, pedig nagyon szegények voltunk, meg kéregettünk is, de visszavitették velünk, amit kaptunk, és...

0: így nőttünk föl, tehát vidáman, attól függetlenül, hogy nagyon szegények voltunk, az édesapám a Dunkanyarnál veszette, attól függetlenül én ilyen természetűnek születtem, hála a jó Istennek, nem ijedek meg, az igazságot nagyon szeretem, nem engedem azt, hogy valaki rám beszéljen valamit, amikor tudom, hogy nincs igaza, tehát ez a típusú asszony vagyok én.
1: Igen.
0: Főnököm tudna sokat mondani, azt mondta, hogy ő is becsukatom, mondom, nem baj, de akkor is én nem én fogok a börtönbe ülni, hanem maga, mert nem csinálom meg, amit mond. Na mindegy, a tészta üzembe
1: dolgoztam. Ami a szívén, az a száján.
0: Igen, megmondom, amit akarok, aztán majd még megmondom magának azt is, ugye meg se akartak operálni a gerince, meg mikor az egyikkel megoperáltak egy csigolyával nagy Covid alatt, utána narkózisba hartattak, hallottam, azt kérdezte az altatóorvos, hogy és a többivel mi lesz? Azt mondta az orvos, majd az máskor. Az anyátok úr is szerint, aztán itt van, tavaly belekerültem.
1: Tehát gyakorlatilag már ilyen félálomban is hallotta,
0: igen,
1: és utána elővette őket.
0: Igen. Igen, és akkor elővettem őket tavaly, mert mindent mondtak, csak azt nem, hogy megoperálnak, mert hogy megbénulok, meg ez, meg az, meg az, mondtam nekik, rendben van. Nyugodjanak, meg fogom írni oda, ahova kell, el fogom külni, és megszüntetem én a fájdalmat. Egy...
1: Igen, hát ez az életösztön, ez nagyon jó egyébként önben.
0: Hát
1: hallgassuk meg a dalt, jó? Aminek kapcsán mindez eszébe jutott, jó? Itt a Dankó Rádióban, tehát Marika kérésére forog, a gyöngyvirágos kiskertetben.
0: Köszönöm.

Egy nóta, három élet. Gyöngyvirágos kiskertetben. Hamarosan az óra végén teljes egészében is lejátsszuk majd természetesen ezt a magyar nótát, de addig még jön Mária, ő ugyanis még nem mesélte el. Milyen emlékek fűzik ehhez a dalhoz. Őt is hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Máriával beszélgetünk, gyöngyvirágos kis kertedben. Ez a dal jön mindjárt. No, valamilyen párkapcsolati, házassággal kapcsolatos történet?
1: Hát ezt a párom szerette hallgatni mindig, ő is... Zatta. És a sógorom kettőnek, a családban kettőnek is a kedvenc nótája volt, és ilyen alkalomkor ezek is mindig előkerültek, ez a nóta is.
0: Akkor a kedves férje már nincs köztünk, ugye?
1: De, igen. Még a sógorom nincs, igen.
0: De mert a úgy sógorom. Említette, hogy a férjének volt a kedvence. Akkor
1: változott? Mert most már nem.
0: Ja, most már nem.
1: A sógorom az sajnos 50 évesen ő is elment, igen, azért is választottam ezt a nótát, mert ő is 50 évesen, és hát most ilyen emlékezős kedvemben vagyunk, igen. Hogy akkor rá is emlékszem, és akkor hát a férjemmel még együtt vagyunk, úgyhogy ő még...
0: De jól emlékszem, hogy azt említette, hogy a férjének is ez a kedvence, vagyis volt a kedvence.
1: Igen.
0: Mi változott? Most már miért nem? Vagy hát új kedvenc lett? Még egyszer, bocsánat?
1: Nincsenek már ilyen dalos esték.
0: Értem.
1: Igen, ezek sajnos elmúltak.
0: Igen.
1: Elmúltak már. Ez a fiatalkorunkhoz köthető minden szép emlék. Most már csak tényleg emlék.
0: Házassági évforduló nem lesz mostanság? Valami kerek?
1: Hát majd csak októberben lesz.
0: És kerek?
1: Már nem. Már megvolt az 50.
0: Tényleg? Na, hát gratulálok. Akkor most már a 60. kell gyúrni, nem?
1: Igen. Reméljük, hogy azt is megérjük.
0: Na, hát akkor ott lesz az összejövetel, amikor majd...
1: Igen, hát megint nagyon-nagyon nagy családunk van, hál' Istennek, 3 fiunk van, és hát 10 unokánk.
0: Azt
1: abból a
0: 10.
1: már dédunoka.
0: Hát gratulálok.
1: Úgyhogy, ilyen szép nagy összetartó családban éltük le az életünket, hál' Istennek, úgyhogy megköszönöm mindig a jó Istennek.
0: Na hát akkor a 60. lesz az az összejövetel, amikor ismét lehet majd a kedvenc a dal a gyöngyvirágos kiskertedben. Jó, hallgassuk is meg akkor. Itt a Dankó Rádióban tehát Mária kérésére forog a gyöngyvirágos kiskertedben.

Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Etus, Marika és Mária meséltek a Gyöngyvirágos kiskertetben című magyar nótáról. Holnap is folytatjuk a sorozatunkat, amely ugye egész nyáron jelentkezik ebben az időpontban 17 és 18 óra között az Egy Nóta Három Élet rovatunkat. Lajos, Tibor és Eszter lesznek majd a vendégeink. Hogy melyik magyar nótáról beszélnek, az majd holnap kiderül, tartsanak akkor is velünk. Itt a Dankó Rádióban hamarosan jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Popovics Lászlót hallották, találkozunk tehát akkor holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Dalőrzők műsorában. Ezúttal Barabás László néprajzkutató egyetemi professzort ismerhetik meg annak apropóján, hogy a Néprajztudományi Kutatóintézetben nemrég mutatták be legújabb kötetét a marosszéki farsangi dramatikus népszokásokról. Bátran nevezhetjük őt akár dalőrzőnek is, hiszen az 1970-es évek óta szisztematikusan dokumentálja az erdélyi népszokásokat, beleértve azok énekeit, zenéjét is. Gyűjtései nyomán a népzenei szótárban is többször felidéztük már például a pünkösdi hespávázást. A könyvbemutatón Tátrai Zsuzsanna, a legelismertebb magyarországi népszokáskutató méltatta Barabás László munkásságát és a kötetet. A parajdi születésű Barabás László tanári tevékenységével párhuzamosan nagy kitartással kutatta szülőföldjének népéletét, társadalmát, éves szokásait, népi vallásosságát, hagyományos kultúrájának térbeli tagolódását. Legkedveltebb gyűjtőterületei Sóvidék, Marosszék, Mezőség Székelyfölddel érintkező területe, valamint a Küküllőmente és Dél-Erdély. Tudatosan azokat a vidékeket választotta terepként, melyeket a korábbi gyűjtők elkerültek, vagy nem vizsgálták intenzíven. Egyéni és csoportos kutatásainak eredményeképpen eddig 10 önálló kötetet, több mint 100 tanulmányt írt, társszerzőkkel 20 kiváló néprajzi dokumentumfilmet készített. Műveiben a népszokások segítségével az erdélyi magyar falusi közösségek alapvető működését, életmódját, értékrendjét, gondolkodásmódját, vallásosságát, sajátos mentalitását és örökségét ragadta meg. Legújabb kötetében azokat a farsangi szokásokat és játékokat mutatja be, értelmezi és elemzi, amelyeknek a fő jellemzője a maszkos alakoskodás, a színjátszás. A maszkot, a maszkviselést nem a szűkebb jelentésű állarc szinonimájaként értelmezi, hanem a maskara, az álruha, álöltözet, sőt jelmez tágabb jelentésében. A kötetben részletesen bemutatott szokások jól használhatók a helyi hagyománymentő és hagyományteremtő törekvésekben, az iskolai oktatásban és a kultúra számos más területén. A kiadvány szerves részét képezi a QR kóddal elérhető, gyűjtéseket dokumentáló Miholcsa Gyula által készített 10 film, valamint Bálint Zsigmond fotóművész fekete-fehér és Barabás László színes fényképei. Így nyár közepén messze vagyunk a farsangtól, ezért a Barabás László által kutatott tájegységről most idézzük fel annak tánczenéjét, a marosszéki forgatóst. A Kalamajka együttes játszik.

0: Una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: A magyar nóta kedvelőit ismét különleges zenei élmény várja a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Július 2-án most csütörtökön 13 órától egy újabb stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta. Ezúttal két kiváló előadó, Pándi Piroska és Bokor János érkezik a stúdióba, hogy a legszebb magyar nótákkal tegyék még szebbé napkora délutánt. A művészeket Miskolci Balogh Zoltán és Cigány zenekara kíséri. Tartsanak velünk tehát most csütörtökön, július 2-án 13 órától itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása és megszüntetése. Az állami számbevőszék szerint több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került ezekhez az alapítványokhoz, amelyek a kormány szerint politikai szereplők által irányítva állami felügyelet nélkül működtek, írja a kormány.hu. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok jövő augusztustól szűnnek meg. Az átalakítás részeként az alapítói jogok gyakorlását kijelölt miniszterek veszik át, elszámolási biztosok felügyelik a vagyoni lezárást, a korábban kuratóriumokhoz telepített döntési hatáskörök pedig visszakerülnek az egyetemekhez. Megkezdődött az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta. A kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt arra, hogy szembenézzünk a múlttal. Az extrém hőség miatt az átlagosnál jóval több az áramszünet Budapesten, Pest megyében és az Észak-Dunántúlon, közölte az E.ON. A szolgáltató szerint a megszokottnál 2-3-szor több bejelentést kapnak. A szakemberek megerősített készenléttel dolgoznak, a legtöbb hibát néhány órán belül kijavítják, a nem sürgős karbantartásokat elhalasztják. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagy cirkusz előadásait. Holnap és holnap után a Mirás című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált tereiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén, főként kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják a katasztrófavédelmet. A szél több háztetőben is kárt tett. Egy tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút melegrekord, a Hungaromet előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten lágymányoson 41 fok volt. A korábbi rekordot 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason 41,9 fokon, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is él a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, és több településen kell még mindig vízkorlátozásokra számítani. Holnaptól látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítottak ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott. Némileg mérséklődik a hőség, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt, a szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18-26, napközben 32-38 fok várható, az UV-sugárzás extrém magas lesz, érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor napközben már csak 25-30 fok lehet napközben. 18 óra, 4 perc.
0: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből Német Marika és Ilosfalvi Róbert énekelte a szerenádot. Tartsanak velünk ma is. Műsorunk középpontjában a Hadik Kávéház áll. De mielőtt mesélnénk róla, hallgassuk meg Robert Plunkett a Cornwilli Harangok című operettjéből Gáspár apó dalát Várhelyi Endre előadásában. Majd ezután következik a Csárdás királynő című operettből a Húzza csak ki világos virradatig című dal. Az előadók Szóka Júlia, Budai Beatrix és Buch Tibor, kísér Juhan János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Lazó Ferencián, a Dankó Rádióban. A Hadik Kávéház Budapest 11. kerületében a Bartók Béla út 36 szám alatt működött 1910 és 1940 között, akkori nevén a Fehérvári út 36 szám alatt. Téri Nándor nyitotta meg, nevét a közeli Hadik laktanyáról kapta, elődje pedig Zímon Károlyhoz kötődött. A kávéház élére 1911-ben Somló Vilmos került, majd 1918-ban Szívó Zsigmond, végül 1922-ben Kaiser Adolf vette át. Az első világháború után vált igazán népszerűvé, bár a kávéjáról rossz hírek keringtek. Írók, művészek, bohémek és tisztelőik tették híressé. 1921-től haláláig Karinthy Frigyes legkedvesebb törzs kávéháza volt, részben azért, mert a közelben a mai Karinthy úton lakott, így néhány perc alatt elfoglalhatta fenntartott helyét a törzsasztalánál. A Hadik Kávéház a kulturális élet fontos találkozó helyévé vált, ahol többek között Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Heltai Jenő, Zelk Zoltán és Déri Tibor is megfordult. A kávéház nem csak az irodalmi élet központja volt, hanem a találkozások, jóízű tereferék, irodalmi ugratások, beszélgetések, hangulatos közéleti és szerelmi randevúk, baráti együttlétek színtere lett. És most jöjjön Hajdú Júlia és Széchény Mihály slágere, A szívem megdobban, énekel Karádi Katalin, Túl az Óperencián.

ha csak eszembe jut, aznap könnyes az éjszakám. Sokszor álmodom én, hogy még ott vagyok nálad, s mikor leszáll az alkonyat, én még most is csak téged várlak. Én bevallom azt is, hogy holtomig

társaság cekjét. A hadikban számos talány, tréfa, vicc és anekdóta született. Rendszeres vendége volt Gretzer József, a rejtvényszerzés korabeli mestere is. Sakkör is működött a hadikban, amelynek elnöke Karinthy Frigyes volt. Emellett ő töltötte be az eszperantók magyarországi elnökének szerepét is. A hadik a II. Világháború alatt bezárt, és csak a következő évezredben nyitotta meg újra a kapuit. Az újranyitás keretében a kávéházat két részre osztották. A hadik kávéház mellett üzemel a Szatyorbár és Galéria, amely a Karinthy által Szatyornak elnevezett, a kávéházhoz tartozó pincehelyiségről kapta mai nevét. És most következzendő Fríz Károly és Kovács Kálmán szerzeménye Kalmár Pál előadásában. Én nem szeretem a szerelmet. Dankó Rádió.

Túl az Óferencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Népszabadság 1996. április 12-i számában olvasható egy cikk Dravecki Balázs írásában a Hadik Kávéházról, melyből most egy rövid részletet idézek. Karinti a viccek budapesti terjedési sebességét a Hadikban mérte le. Kigondolt egyet, és az ott tartózkodóknak elmesélte. Rögtön utána útra kelt, hogy másik kedves helyére, az irodalmi központot is jelentő Centrába látogasson. Fél nap sem telt el, és ott hallotta vissza a sajátját. Híres anekdóta a Hadikból az is, hogy egy esténként rendszeresen ott kéregető koldusnak egyszer azt mondta Karinti, hogy nincs pénze. Ő erre feneketlen zsebeibe nyúlva maréknyi apró pénzt húzott elő, és e szavakkal fordult a jeles íróhoz. Szívesen adok kölcsön. Eddig tartott az idézet. És most következzen Sándor Jenő és Innocent Vince Ernő szerzeménye, Füstkarikák. Énekel Weigand Tibor. Túl az Óferencián.

kedves hallgatóink! Vince Zsigmond és Kulinyi Ernő a Hamburgi Mennyasszony című operettjéből a Budapesti Operett Színház szólistái előadásában hallottuk a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című dalt. Ezzel a felvétellel emlékezünk tisztelettel Vince Zsigmond zeneszerzőre és karmesterre halálának évfordulóján, aki 1874. július 1-én született Zomborban. Már kamaszkorában komponált. Az 1894-1895-ös évadban Nikis Artúr az Operaház zenekarába szerződtette hegedűsként. Később korrepetitorként, majd karmesterként dolgozott Debrecenben és Szegeden. 1903-tól pedig a Király Színház karmestere és hangszerelője lett. Nevéhez fűződik Kacsó Pongrácz János vitézének színpadra állítása, amelyet több száz alkalommal vezényelt. Első nagy operett sikere a Tilos a csók volt. Leghíresebb művei közé tartozik a Hamburgi Mennyasszony, benne a már hallott gyönyörű dal, mely önálló életre kelt. Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Vince Zsigmond 1935-ben, a mai napon, június 30-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most Benkő Gyula, Jászai Mari díja színművészre, érdemes és kiváló művészre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1918. augusztus 22-én született Budapesten. Vitézi címét az első világháborúban hősi halált halt repülős őrmester édesapjától örökölte. 1939-ben végezte el a Színi Akadémiát. Előbb a Royal Revue varietében lépett fel, majd 1939 őszén a Víg Színház tagja lett. 1948 és 1949-ben Somló Istvánnal és Tolnai Klárival együtt a színház vezetője volt. 1949 és 1951 között az Ifjúsági Színházban, majd a Magyar Néphadsereg Színházában, illetve a Víg Színházban játszott. 1949 és 1955 között a Színház és Filmművészeti Főiskolán tanított. 1962-től 1968-ig pedig a Színház Művészeti Szövetség elnöke volt. Az 1940-es évek filmjeinek egyik legkedveltebb hőszerelmes színésze volt. Emlékezetes alakításokat nyújtott a 39-es dandár politikai biztosának, a díszmagyar szegény sorsú egyetemi hallgatójának és a különös házasság Butler grófjának szerepében. Továbbá a Szegény gazdagok című filmben, mint Fácia Negra és János a Fel a fejjel című filmben. Benkő Gyula 1997. június 30-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most jöjjön Cerkovics Béla nagy slágere egy különös átiratban. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni. Énekel Benkő Gyula és Benkő Péter. Hallgassák szeretettel. Dankó Rádió.

dalom, régen megtanultam már, s mert színész

el ötted sok szép szerep. Hát mókás neves, hogy művész lesz, ismerd meg az életet. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni,

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Frederick Loewe My Fair Lady című musicaljéből Korondi György énekelte a Jártam keltem én című dalt. Ezzel a felvétellel emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján Korondi Györgyre, a Liszt Ferenc díjas opera énekesre, érdemes művészre, aki 1936. február 18-án született Győrben. 1959-ben felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol mestere Rösler Endre volt. Rösler tanácsára a harmadik évben megszakította tanulmányait, és az 1962-63-as évattól a Debreceni Csokonai Színházhoz szerződött. Itt első jelentős szerepét Gounod Faust címszerepében énekelte, 1962. október 20-án. Az 1966 és 1967-es évattól a Magyar Állami Operaház tagja lett. Szerződtetett magánénekesként első szerepe Don Ottavio volt, Mozart Don Giovanniában. Évtizedeken át a társulat vezető lírai és spinto tenorjaként, főként az olasz és francia romantikus repertoárban lépett fel, de barokk és kortárs művekben, valamint oratórium koncerteken is rendszeresen közreműködött. Korondi György 2015. június 30-án csatlakozott az égi társulathoz. És most Petrovics Emil, kétszeres Kossuth díjas és kétszeres Erkel Ferenc díjas zeneszerzőre, érdemes és kiváló művészre emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1930. február 9-én született Nagybecskereken, a Vajdaságban. Petrovics Emil a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés tanszakán végezte tanulmányait. Farkas Ferenc, Szabó Ferenc és Viski János voltak a mesterei. 1960-ban Szinetár Miklossal és Ungvári Tamással megalapította az első magyar musical színházat, amelynek zenei vezetőjeként is tevékenykedett. Az intézmény 1964-ig Petőfi Színház néven működött. Petrovics Emil több új magyar zenés darab létrejöttében vállalt meghatározó szerepet. Az 1960-as és az 1970-es években a Magyar Televízió Ki mit tud című népszerű műsorában a zsűriben ő volt az egyik zenei szakértő Pernyi András mellett, sokakkal szeretette meg a zenét. Számos színdalaphoz és filmhez komponált zenét. Önálló szerzeményeivel szintén sikereket aratott. Mindhárom operáját bemutatták itthon és a külföldi operaházakban is. 1986 és 1990 között a Magyar Állami Operaház igazgatója, 1988-tól főigazgatója, majd 2003 és 2005 között az intézmény főzenei igazgatója volt. Petrovics Emil 75 évesen, 2005-ben kapta meg a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést. Petrovics Emil 2011. június 30-án csatlakozott az égi társulathoz. És most hallgassunk meg egy részletet Petrovics Emil és Huszár Klára Bunbury című daljátékából. Oly bájos a bimbó, énekel Vojtági és Tahitót László. Túl az Operencián.

Kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Műsorunkban a Kölyök című musicalt mutatjuk be önöknek. Hamarosan hírek következnek, majd érkezik a 20 csak primás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pátkáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint holnaptól nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása és megszüntetése. Az állami számvevőszék szerint több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a Kekválhoz, melyek a kormány szerint politikai szereplők által irányítva állami felügyelet nélkül működtek. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok pedig jövő augusztustól szűnnek meg. Munkaszünet nap lesz holnap az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi, szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Jelentős változások lesznek holnaptól a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord. Széchenyben már délután 42 fokot mértek, ami 0,1 fokkal magasabb, mint a 19 évvel ezelőtti csúcs. Budapesten lágymányosan regisztráltak ma 41 fokot, ami 0,3 fokkal magasabb az eddigi csúcsnál. Holnap már megindulhat az enyhülés, de a harmadfokú hőségriasztás még egész nap érvényben lesz, csütörtökre pedig már érezhetően visszaesett a hőmérséklet. Tovább melegszik a Balaton vize. Tegnap Keszthelynél a felszíni víz hőmérséklete megközelítette a 33 fokot. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a múlt hét óta egyre vastagszik a meleg vízréteg. Szigligetnél például már 1 méteres. A közvetlen partközeli sávokban és a strandok bejáróinál is különösen meleg a víz, egyelőre nincs fokozott algásodás. Valamelyest mérséklődik a hőség, holnap már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt, felhőszakadás sem kizárt, a szélzivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Az UV-sugárzás extrém magas lesz, érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor napközben már csak 25-30 fok lehet napközben. 19 óra múlt, 4 perccel.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
3: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak velünk a következő egy órában is. Most kezdődik ugyanis a Dankó Rádió húscsak prímása. Keresek egy csöndes zugot. Mihály László és Sejmesi Sejderezső hallgatóját nem sokára Kolostyák Gyulától, valamint Jónás Géza zenekarától hallgathatjuk. A prímás idősebb Sárközi Lajos lesz azon a felvételen, mely a Duna Televízióban készült 2023. július 30-án. Ezt követően Tolnai Andrást hallgathatjuk, aki 2024-ben Magyar Nóta díjas lett, valamint ifjabb Sárközi Lajos prímást zenekarával. A prímás 2023-ban vehetett át Dankó Rádiós díjat, méghozzá a cigány zeneit. A művészek előadásában több dalt is hallgathatunk majd, csak tartsanak velünk!

Keresek egy nyíló rózsát, egy halovány őt.

0: a húzza a cigány.
1: Most kezdődik a tánc, és ezzel folytatódik Húscsök Prímásunk itt a Magyar Zene Rádiójában. Kumányi György áldását Kalina Enikő énekli el nekünk, akinek Tordai Zoltán zenekara muzsikál 2024-ből. Utána Szerdahelyi János és Heródek Sándor név frisse szól, három kislány ül a padon. Lakatos Miklós és együttese majd Gáspár Anninak játszik.

Tatai, Révfülöpi és Budapesti Dankóklubos felvételek következnek. A budapesti, a Thália Színház mikroszínpadán készült 2016-ban Nádasdy Lászlóval és Balázs József zenekarával. A nóta címe Sudármagos, sudármagos a nyárfa teteje. Kéler Béla és Adorján Sándor csádását ezt megelőzően Csendül a nóta címmel Budai Beatrix énekli. Most pedig hallgassuk Bősi Szabó Lászlót, akinek Báder Ernő együttese játszik Gyöngyvirágos kiskertetben.

A Dunkurádió húscsök prémását már is folytatjuk egy hallgatóval, itt hagyom a falutokat. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készítettük a felvételt Balázs Árpád és Éltető Ákos nótájából, Újvári Marikával és Balázs Tamás zenekarával. Ezután majd Pataki Istvántól elhangzik Morvai Károly és Vásárhelyi Kun István dala, Beterelték a ménest a karámba.

reggel hat galambom az estére. Sötét fellék kornyosulnak az égre, hogy reggel hat galambom.

0: a babám gyenge, szívenne fájjon.
1: Egy kicsi ház van a domb tetején. Szalai Lászlóval énekelhetjük majd a folytatásban Sándor Jolán és Németh Gyula frissét. De előtte még Dankó Pista és Pósa Lajos csádását is dalolhatjuk Csőr Józseffel. Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány.

montak minč posorkaj sagadam. Perigi, perigi min to fizan urterem. Engem edis megorlom tot egy posorkaj. Egy szegedik, egy szemét parvalaj. Engem edis megorlom tot egy posorkaj. Szegedik, a tényi szemű, karlalány, vigyázz, hogy fajtás jó

0: το κίσο το κοντόν κατέι και ραουδοίδες ποτλίγιανοι.
1: Cigány asszony, hol az urad? Inkább elhiszem. Hallja maga barna, icarica kukorica. Kovács Apollóniától szól majd a hallgató pillanatokon belül, Lakatos Sándor zenekarának közreműködésével. Majd egy archív felvételt hallunk Király Ernő dalol. Aztán Szántai Ildikó lesz az előadója Pete Lajos és Nádor Jóska csárdásának, végül pedig Szabó Szilvia dalol. Ő Barta Henrik és Kubányi György Frissével örvendeztet meg minket.

akarna. Ablakomba, ablakomba. A Duna Televízió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorából a 2023-as esztendőből hallhatjuk az Andalgút Horváth Alexandrától és Jónás Géza zenekarától. Az együttes élén ezúttal Balázs Tamás lesz a prímás. Most pedig jöjjön Farkas Gyula és Bakó László hallgatója, nem születtél te sem, mint én, Nógrádi Tóth István dalol.

0: hatalmat csókolva vágom, és azonnal haromba zárom. Végig álmom, hogy az édes városok a spiccesen legeljenek a csárdából. Hívva sodrófámat csókolva vágom, és azonnal haromba zárom.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Régi Álmom című csárdás Horváth Zoltán és Vitárius Imre szerzeménye. A Száztagú Budapest cigányzenekar szólistái Szentendrei Klárának muzsikáltak. És lassan-lassan múlt idő lesz a mai adásunk is, hiszen végéhez közeledik a Húscsak Prímás egyórás összeállítása. Valamennyi kollégám nevében búcsúzom Önöktől, és köszönöm szépen, hogy ezúttal is velünk tartottak. Maradjanak a folytatásban is a Magyar Zene Rádiójával, ha tehetik. Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikál most még nekünk. A Sára Sándor vetítőteremben készült a hamarosan hallható felvétel 2025. november 6-án. Ez egy jubileumi adás volt, az 50. stúdiókoncert. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: A magyar nóta kedvelőit ismét különleges zenei élmény várja a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Július 2-án most csütörtökön 13 órától egy újabb stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta. Ezúttal két kiváló előadó, Pándi Piroska és Bokor János érkezik a stúdióba, hogy a legszebb magyar nótákkal tegyék még szebbé napkor a délutánt. A művészeket Miskolci Balogh Zoltán és Cigány zenekara kíséri. Tartsanak velünk tehát most csütörtökön, július 2-án 13 órától itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Nekem ilyen varázslatos gyerekkorom volt, hogy helikopterrel jöttek Taksonyba, értem az iskolába, és a hátsó focipályára szállta le a helikopter.
3: Akkor megjelent itthon kimentünk a divatból. Érezted, hogy akkor ez egy olyan sikerű dal lesz, de a szöveget azt a párodnak, volt párodnak köszönheted?
2: Ő mondta, hogy ő ír nekem most akkor szöveget. Tudtuk, hogy mi már nem nagyon leszünk úgy együtt, és akkor azért írta meg, hogy az már nem divat, hogy te és én.
4: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a média klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord. Széchenyben már délután 42 fokot mértek, ami 1 fokkal magasabb, mint a 19 évvel ezelőtti csúcs. Budapesten pedig látmányosan regisztráltak ma 41 fokot, ami 3 fokkal magasabb az eddigi csúcsnál. A 3-fokú hőségviasztás holnap éjfélig lesz érvényben. Jelenleg 30 Stadler Flirt motorvonat nem működik az extrém hőség miatt, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezek a MÁV flottájának legmodernebb, klimatizált szerelvényei közé tartoznak, de a jelenlegi extrém hőséget még ezek a modern kocsik sem bírják. A járművek beszerzésekor 35 fokos külső hőmérsékletig vállalta a gyártó az üzembiztos működést. Az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével döntött a szabályozásról. Az átlagoshoz képest 55%-kal ugrott meg az ivóvízfogyasztás Pest vármegyében. Lajtos kocsikból osztották a vizet, több helyen órákra elapadtak a csapok, miközben a hőmérséklet a 40 fokot közelítette. Szadán, Veresegyházon és Erdőkertesen a rendszer már nem tudta folyamatosan kiszolgálni a lakosságot. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Megszavazta az országgyűlés a polgármesteresek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint holnaptól nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása és megszüntetése. Az állami számvevőszék szerint több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a KEKVÁL-hoz, melyek a kormány szerint politikai szereplők által irányítva állami felügyelet nélkül működtek. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok pedig jövő augusztustól szűnnek meg. Munkaszüneti nap lesz holnap az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésének napján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. ami pedig a várható időjárást illeti. Holnap már sok, gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt, a szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32-38 fok várható. Az UV-sugárzás extrém magas lesz, érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor napközben már csak 25-30 fok lehet napközben. Kedves hallgatóink, 20 óra múlt, 4 perccel.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető

0: Napra.
1: Jó estét kívánok! Az áprilisban elhunyt Sebő Ferenc éneke indította Táncházban című műsorunkat, melyben katonadalok szólnak majd. A kiöntött tamaros vize kezdetű dal, csak úgy, mint a most következők, a Grillos kiadó gondozásában megjelent albumról szól, s az első világháborús dalokat Széles András játssza citerán, majd a hegedűs együttes kíséri Kátai Zoltán énekét, hogy aztán a sort a Vujicsics együttes zárja, kikkel Gyeris Katalin énekel.

0: Táncházban című műsorunkban eddig első világháborús katonadalokat hallhattak. Most következzen Sárosi Bálint népzenekutató előadása a régi katonadalokról. Az adás először a zenei anyanyelvünk sorozatban 1970-ben hangzott el.
1: Katona nemzet vagyunk, szokták mondani hajdani hivatalosaink, s szavukban büszkeség csengett. Múltunk valóban tele van katonáskodással, de hogy mit jelentett a népnek a katonaság, azt igazán nem azok a néhányak tudták, akik szónokoltak, hanem azok, akik a katonaság terhét viselték, s daloltak róla. A nép többnyire szomorúan dalolt a katona életről. Erről különösen a régi katonadalok tanúskodnak. Dédapáink, ükapáink idejében, akit egyszer elvittek, az 8 évig, sőt 16 évig is katonáskodott. Messze idegen földön, a Habsburg birodalom valamelyik távoli sarkában ette a rabkenyérnek is beillő császári katona kenyeret. Az általános hadkötelezettséget alig több mint egy évszázada 1868-ban vezették be. Azelőtt itatással, tánccal, muzsikával, gondtalan vidám élet ígérgetésével csábították, csalogatták, toborozták, verbuválták a falusi legényeket a katona életre. Ha a csábítás nem volt eredményes, erőszakkal fogdosták össze a szükséges létszámot. A falu hatóságait is kötelezték az újonc toborzásban való részvételre, s így természetesen elsősorban azokat a legényeket szedték össze, fogták meg kötéllel, akikre a hatóságok haragudtak, vagy akiknek nem volt hivatalos pártfogója. Erről is szól a következő dal, aminek szövegváltozata már 1859-beli kiadványban is régi dalként szerepel.

0: A toborzott vagy kötéllel fogott újoncokat erős őrizet alatt kísérték messze földre, leendő katona életük színhelyére. Ilyen menetben kell elképzelnünk azokat, akikről a következő dal szól.
1: Tűtik a nagy erdő útját, s viszik

Ugyanennek a dalnak egy szép szövegváltozatát másik dallammal sajnos csak magam mutathatom be, mert nincs róla megfelelő hangfelvételünk.

0: senkit sem hazája felé.
1: Egy pillanatra a népzenei tanúság kedvéért zökkenjünk ki a hajdani katona élet menetéből. Ha szépnek találták ezt a dalt, tegyük fel a kérdést, miért szép? Röviden azt felelném, azért, mert olyas valamit fejez ki, amit semmi más módon nem tudnék ilyen tökéletesen kifejezni. Ha nem született volna meg ez a négy rövid dallam és szövegsorból álló kis művészi építmény, kultúránk ennyivel szegényebb volna. Sokat beszélünk a gicsről, a műalkotásnak álcázott bőbeszédű olcsó hatáskeltésről. Nos, íme a gics ellentéte, a kevés szóval sokat mondó tömör költői kifejezés. Megismétlem a dalt, hogy újból megfigyelhessék, egyetlen fölösleges szó vagy hang nincs benne. Olyan, mint egy egyszerű kijelentő mondat, nem akar meghatni a mi dolgunk, mit érzünk e művészi tényközlés nyomán.

Természetesen a népdal szövege nem mindig ilyen puritán. Találunk benne a prózai beszédtől nagyon is eltérő költői képeket. Ilyen költői képek teszik emelkedetté a következő katonadal szövegét. Engem anyám úgy szeretett, tejbe vajba förözgetett, zsebkendőbe takargatott, mégis a császárnak adott. A régi katona élet sok apró nehézségét, kellemetlenségét megismerjük az öreg katonadalokból. A gyalogos katona például így panaszkodik a hosszú gyaloglások megnehezítőjére a borjúbőrből készült hátizsákra. Merje meg az Isten a mészáros karját, miért vágta el kicsi borjú lábát? Mert a kicsi borjú nem tud lábán menni, gyalog katonának hátán kell hordozni. A császárt, a Habsburg birodalom fejét és megszemélyesítőjét sok öreg katonanótánk emlegeti keserű szájízzel. A mostani alkalomra befejezésül megszólaló öreg katonadal Ferenc Jóska nevével indul, de még régi stílusú dallamra. Főleg ez utóbbiban különbözik a korszakunkhoz, s emiatt talán szívünkhöz is közelebb álló első világháborús menetdaloktól, amelyek talán népdalaink új stílusának legmarkánsabb képviselői. Egyszer majd azokat is sorra vesszük.

Sárosi Bálint népzenekutató előadását hallották a régi katonadalokról, s most következzenek eredeti felvételek, katonanóták. A Hevesi zenekar, majd Július Bartos, Bece nevén Sukó és zenekara muzsikál. A Hevesi és a Felső Garammenti eredeti felvételek után az Erdőfű zenekar előadásában kiskunhalasi katonadalok következnek, majd Juhász Réka énekét Dövényi Gergely és Kalász Tamás kíséri. Az összeállítás címe, mely szintén az első világháború katonadalait idézi, Isonzó.

0: Moldvai, illetve gyimesi katonadalok következnek Táncházban című műsorunkban. Először a Berka együttest hallják, majd a gyimesi, Kosteleki tanító és remek énekes Vaszi Levente fúj katonadalokat tanítványaival.
1: Gyere!

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat Katona kísérő, majd táncdallamok zárják. A Jámbor István becenevén Dumnyezu vezette Szászcsávási zenekar előadásában. A felvételek előtt szokás szerint munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Június 30-a kedd van, indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása, melyben a héten nagyon sok dalt hallunk a hét előadójától, a kiváló szentendrei gyökerű Söndörgőtől. Aztán adunk emellett is még sok-sok magyar zenét, óráról órára öt hazai dalt az elmúlt öt év terméséből a világzenei szintérről. Kellemes rádiózást kívánok ma estére is. Spanyolországban kezdünk, az előadó Paranoia, a dal pedig a Puerto Claridad.

0: Un seul être vous aime.
1: Dankó Rádió világzenei programját hallják, ez a Népek dalai. Következzen most a hét előadója, ez pedig a Szentendrei Söndörgő zenekar, amely 1995-ben alakult. Hangszereléseikben elsősorban a tambura család tagjai szólalnak meg, de a balkáni dallamokban jellemző fúvósokat is használják, a klarinétot vagy a szaxofont, és megszólal dalaikban a harmonika, illetve ütős hangszerek is jelen vannak. Ezek között ott a tarabuka, vagy éppen a tapán. Rengeteget koncerteznek. Stúdiunk vendég egész héten a zenekar vezetője, Eredics Áron. Arról mesél most, hogy egy-egy koncertre készülve, hogyan áll össze a színpadkép.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy mindig a zenekartól indul el. Nyilván, amikor megvan mondjuk egy új anyag, tehát készül egy lemez, akkor már eleve van egy elképzelésünk, hogy mit szeretnénk, és akkor ehhez általában mindig keresünk olyan embereket, akik ezt létre tudják hozni, és akkor így mindig egy érdekes folyamat, amikor ez kialakul, hogy aztán a végén ez hogy néz ki. Azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé tényleg úgy összeállt ez a rendszer, hogy amikor mi koncertezünk, akkor az akárhol is legyünk, annak van egy kinézete, egy megszólalása. Pont így állunk a zenéhez is, tehát nyilván ebből indul ki az egész, hogy mindig a zenei folyamatból indul, de aztán arra szép lassan így az évek során eljöttünk, hogy igen, az nagyon jó, ha jól zenélünk, de ezek fontos részei. Végülis az emberek tulajdonképpen a szemükkel hallanak. Hát ez egy érdekes dolog, de ez így van, hogy azért a látvány az nagyon sokat számít, igen.
1: Eredics Áront hallottuk a Söndörgő zenekarból, ők játszanak most a Dankó Rádióban. Egy 2019-es zene szólt tőlük, a

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok magyar világzenét adunk, következik újra egy ötös fogat. Öt magyar világzene az elmúlt öt évből, a Karaván Família nyitja a sort. Aztán Stenkes kapitány muzsikája következik Derje Ocsákkal, az Anan Varmi Dur című felvételt halljuk a török énekesnő hangján. Harmadiként Szabó Balázs bandája játszik, a dalban Lakatos Mónika közreműködik. Meghallgatjuk tőlük az Örök Lét című felvételt, majd jön a Pannonia All Stars Ska Orchestra a Széles a Balaton vize című népdal feldolgozásával és Nádasdy Fanni énekével. Az ötös fogat végén pedig a Canaro zenekar játszik, Orbai Lilla és Isabella Cosanel közreműködésével a Je t'aimerai című dal szól tőlük. Elsőként akkor hallgassuk a Karaván Família dalát. Ez a Varikanak, vagyis valamikor.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

tegye meg. Kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól, benne pedig most egy brazil zenekarral folytatjuk, nem kicsi a csapat, 10 alkotják, nevük Bixiga Setenta. Már Magyarországon is fellépett az energikus, szambával és funkkal elegyített afrobeat zenét játszó formáció, amely nevét São Paulo városának Bixiga negyedéről kapta. A csapat tagjai azt mondják, São Paulo egyik legfontosabb történelmi városrésze. Egykor ott koncentrálódtak a behurcolt rabszolgák, majd később ez lett az a negyed, ahol mind a Brazília északkeleti részéről, mind Európából, főleg az Olaszországból érkezők letelepedtek. Manapság pedig lehet itt találkozni dél-amerikai és afrikai bevándorlókkal is. Azért fontos ez a negyed nekik, mert benne van mindaz, amit a zenéjükben is el szeretnének érni. Ez pedig a különböző elemek kombinációja. Ez mind ott van az utcákon ebben a negyedben. Egyfajta kis mikrokozmosz, ráadásul ott van a legnagyobb szamba iskola is. Amúgy sok térképen nem lehet megtalálni, mert Bixiga hivatalosan a Bela Vista negyed része. Érdekes, hogy a csapat tagjai nem is ott nőttek fel, viszont ott van a stúdiójuk a Május 13-a utcában. Az utca a rabszolgák felszabadításának dátuma alapján kapta a nevét. Stúdiójuk pedig a 70-es szám alatt található, innen a név is. Hallgassuk zenéjüket. Játszik a Dankó Rádióban a brazil Bixiga Setenta zenekar. A dal címe Rejtvény.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, görög nyelvű felvétellel.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik most a Népek Dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Örülök, hogy bennünket hallgatnak. Korábbi műsorainkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Ott keressék a Dankó Rádiót. Hamarosan jön egy újabb dal a hét előadójától, a Söndörgő zenekartól. Adunk aztán öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből. És ebben az órában egy-egy dal erejéig ellátogatunk majd Írországba, Pakisztánba, most pedig egy hazai dal szól görög nyelven a Meybahar formációtól. A címe Hello, édes szerelmem.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: világzenei programunkat hallják, a Népek dalai ez a Danko Rádióban minden este. Következzen most a hét előadója, a Szentendrei Söndörgő zenekar. Részben a családi hagyományok, részben pedig a délszláv népzenéhez való személyes vonzódásuk miatt tűzték ki célul e különösen gazdag és értékes hagyományápolását. Első lemezük 2001-ben jelent meg, aztán később még saját fesztivált is rendeztek Szentendrén, amelyen a komoly zene, a jazz és a népzene számos kiemelkedő előadója lépett fel. Azóta pedig már nemzetközi sikereknek is örvendhetnek, és rengeteget koncerteznek. Most a zenekarból Eredi Csáron mesél nekünk a formáció tagjairól, meg a használt hangszerekről.
1: Két öcsém, Benjamin és Salamon. Benjamin ő brács tamburázik, Salamon ő már több hangszer, mondjuk úgy, hogy furulja, harmonika, bassprim tambura. Dávid, az unoka testvérem, ő klarinét, szaxofon, prim tambura, jó pár tambura, tudjátok, tamburákból sok van, hogyha mindenki több tamburán játszik, akkor az Attila bőgősünk, és én pedig prim tamburázom, meg dobolok.
0: Eredi Csáront hallottuk a Söndörgő zenekarból, következzenek most akkor ők. Ebben az dalban közreműködik Versendi Kovács József, Szalóki Ági, Tompos Kátya és a Vujicsics együttes. A Söndörgő játszik, ez a Jovanov.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen most újra öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből. Az Etnorom zenekar dala nyitja a sort, aztán a Csalgával folytatjuk. Harmadiként Méri Rebeka énekli az Ima című dalt. Majd jön egy kis tangó, Robi Lakatos és a lengyel Gang Tango közös nevezéről, This is the Last Sunday címmel. A végén pedig a Romengo zenekartól halljuk a Majácska című dalukat. Következzen öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből. A sort nyitja az Etnorom, a dal tőlük ez Szerencsés vagyok neki.

A Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádió.

0: Népek dalai.
1: Yeah.

A Dankó Rádió szól és a világzenei válogatás a népek dalai. Jöjjön most az amerikai folkzenész Leira McCalla, aki már pályája legelején nagyon tudta, mit akar, a legjobbaktól tanulni, hogy aztán ő is a legjobb lehessen. Szóló karrierét ezért a jazz egyik fellegvárában, New Orleansban kezdte, ahol a francia negyedben utcazenélt és a szakma krémjével találkozhatott, időközben pedig a cselló mellett gitáron és banjón is megtanult játszani. Első fontos lemeze 2013-as, amely gyakorlatilag Langston Hughes amerikai költő verseinek megzenésített változatait tartalmazza. McCalla nem véletlenül akarta lemezzel a költő előtt tisztelegni, hiszen, ahogy mondja, Hughes versei inspirálták arra, hogy zenész legyen, ezért pedig örökké hálával tartozik neki. Most 2018-as lemezéről következik egy dal, amelyben Haiti gyökerei előtt tiszteleg, hiszen Haiti kreol nyelven énekel benne. Leila McCalla következik, a dal a Lavi

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Guineából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik a Népek Dalai. Ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban, melyben mindjárt következik egy újabb dal a hét előadójától, a szentendrei gyökerű Söndörgő zenekartól. Adunk aztán öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből, és szól világzene a mai program utolsó órájában, Velszből, Kanadából, most pedig a Guineai Köztársaságból. Morika

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Klasszikó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádió világzenei programját hallják. Ez a Népek Dalai, jöjjön most a hét előadója, a Szentendrei Söndörgő zenekar. Eredics Benjamin junior prima díjas zenész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója, 2020-ban a Magyar Nemzeti Táncegyüttes darabjának zeneszerzőjeként is bemutatkozott. Benjamin a Festők városában Szentendrén nőtt fel, alapítványi rajziskolába is járt kisgyerekkorában, és kamaszként rövid filmeket készített. Zeneakadémiai tanulmányai során a legkedvesebb emlékei Földes Imre óráihoz fűződnek, ahol a zenetörténet mellett külön tantárgy volt a film és a zene kapcsolata. Tehát valójában a tanulmányaiból és addigi életéből, tapasztalataiból abszolút következik ez az irány. De egyébként is melyik zenész nem viszonyul vizuálisan a zenéléshez? Teszi fel a kérdést a Söndörgő muzsikusa. Szerinte az emberi képzelőerő egyik legerőteljesebb és legszabadabb formája a zenehallgatás. Ha becsukott szemmel hallgatsz egy zenét, elképzelsz valamilyen képet, de a készképekhez való zenélésnél, komponálásnál ez a folyamat megfordul, amely nemhogy nem korlátoz, de óriási szabadságot nyújt, és a legsokszínűbb képzelőerőt fordítja ki belőle, meséli Eredics Benjamin, a Söndörgő muzsikusa. Hát akkor csukjuk le a szemünket, és képzeljük el, hogy vajon mi ihletette ezt a muzsikát. A Söndörgő játszik most a Dankó.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

népek dalait hallják. Ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Műsorunkban a héten nagyon sok magyar világzene szól. Óráról órára adunk 5 hazait az elmúlt 5 év terméséből. Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody projekt nyitja a sort. Aztán a Szélműves zenekartól halljuk a Cora de la Nord című felvételüket. Harmadiként a Besodrom játszik Elment a madárka, utána pedig Csinszka énekli Intim Acid című dalát. Az ötös fogat végén pedig a Kerekes Band játszik. Elsőként egy magyar-kínai együttműködés Bársony Bálinttal és a Magyar Rhapsody projekttel, valamint Bai Dongduával. Így szól közös daluk, félig magyarul, félig kínaiul, a Megrakják a tüzet.

Világzenei válogatásunkat hallják a Népek Dalai szól a Dankó Rádióban. A trópusokat idézi meg zenéjével hamarosan a Walesi kötődésű előadó Corwin Ellis. Neve nem ismeretlen a nemzetközi zenei életben, hiszen szerzőként, hangszerelőként, multi-instrumentalistaként és producerként is számos projektet vitt sikerre az elmúlt évtizedekben. Olyan nevekkel dolgozott együtt, mint a Pretenders vagy Edwin Collins, miközben saját zenekarával, a Coloramával is sikereket ért el. 2019-ben indította el Rio 18 nevű szóló projektjét, amelyet Rio de Janeiro-ban rögzített, és amelyért Welsh Music Prize-ra is jelölték. A projekt célja az volt, hogy Wales és Latin-Amerika zenei világa egymásba fonódjon, és ez nem csak a hangzásban, hanem a lemez mögötti filozófiában is megmutatkozzon. Pályafutása történetében a következő fejezet 2020 végén íródott, a világjárvány idején. A BBC Radio felkérte Ellis-t egy koncertre, amelyen a Rio 18 és a Walesi Nemzeti BBC Szimfonikus Zenekar is közreműködött volna. A pandémia miatt azonban ez a koncert fizikailag nem jöhetett létre. Corwin Ellis az otthonában kezdte rögzíteni a dalokat, amelyekhez a csapat tagjai a világ különböző pontjairól csatlakoztak. A 2023 legvégén rögzített Ni A Niv albuma is ezt az energiát hordozza. A dalok túlnyomó része Walesi nyelven szólal meg, a folk, pop és az énekes dalszerző hagyományai mentén épülnek fel. Ezzel a válogatással nem csak saját sokszínű zenei világát mutatja be, hanem köszönetet is mond azoknak a közreműködőknek és kiadóknak, akik évek óta segítik munkáját. Az anyag egyszerre emlékezés és felfedezés, egy érzékeny, gazdagon hangszerelt zenei utazás Walesből a világ felé. Egy vigasztaló szó, Gair ő Gösser. Ezt a címet kapta az egyik népszerű felvétel a lemezen, amelyet most meg is hallgatunk. Következik Corwin Ellis és az Egy vigasztaló szó című.

Hamarosan éjfélkor véget ér a népek dalai. A Dankó Rádió világzenei válogatását hallották. Én búcsúzom és köszönöm figyelmüket. Remélem, hogy találkozunk holnap este is. A gyártásvezető Sztrányolcki Imre, a hangmérnök Wolf Attila volt. Búcsúzik a népek dalai szerkesztő műsorvezetője Szabó Tamás. További jó rádiózást!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Vagy a nuhuncok gence picit keverik, aki rám néz, lélegzeni sem elgál. Minden kislány egyenes a

못하고 딴스러 베르는 걸 해법이나 그럼이.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása. Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha tehetik. Ezt az órát Simon Boglárka és Ifjabb Sárközi Lajos zenekarának közös felvételével kezdjük. A felvétel 2023-ban készült, Ifjabb Sárközi Lajos megzenésített Petőfi Sándor verséből, Rózsavölgyi halálára. Simon Boglárka énekel tehát nem sokára, utána pedig Lugosi Katit hallgathatjuk a Rozmaring Rozmaring című andalgó előadójaként. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való a felvétel, a 2025-ös esztendőből, Johann János és zenekara közreműködésével. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Nem sokára egy újabb Petőfi Sándor verset hallgathatunk, ezúttal is megzenésített formában. A dallamokat Szabadi Frank Ignácnak köszönhetjük, valamint előadó művészeinknek, Nyári Zoltánnak, aki majd énekel, Miskolci Balogh Zoltánnak, aki prímásként muzsikál zenekara élén. Ez lesz a Befordultam a konyhára. Előtte azonban szóljon egy csárdás, Kisangyal Ernő és Szalai László dala. Irigyelik, hogy én téged szeretlek. Farkas Rozikának, Bangó János és zenekara muzsikál. Irigyelik!

Devecseri, Révfülöpi és Dunaföldvári Dankó klubos felvételekkel folytatjuk. Dóczi József megáradta a Patak című csárdását, majd két Dankó rádiós díjazottól hallhatjuk. Az egyikük Bokor János, aki 2023-ban életműdíjat vehetett át. A másikuk pedig Szalai Antal Prímás, aki cigányzenei díjjal lett kitüntetve 2025-ben. Ő természetesen zenekarával együtt hallható majd. Lesznár József és Tüttő János andalgóját Tarnai Kis László énekli. A Balaton tükrén táncot jár a szél. A 2025-ös felvételen Nyári László együttese játszik. Most pedig hallgassuk meg Danyi Lőrincéktől és Hajnal Nikolettől a Ha szívedbe zárnál, és az Este van, én pedig várok rád című dalokat.

házasodni akarok, de csak olyat, ha kapok, aki eljár néha velem borkóstolni. Ki nem pöröl, nem vitáz, sokat nem is magyaráz,

Az iménti percekben egy csárdás volt, nem tagadtam sohasem, Karcagi Nagy Zoltán és ifjabb Bergi Béla zenekarának előadásában. Kedves hallgatóink, továbbra is a Dankó Rádió szól önöknél, és ez még mindig Húsz csak prímás című egyórás zenei összeállításunk. A folytatásban Réffi Lajos hallgatója szól, Asztalos ég kapufáját. Lakatos Miklós és zenekara nem sokára Dócs Péternek muzsikál, utána pedig 60-i Kis Gyöngyit hallgathatjuk, a 2023-as esztendő magyar nóta díjasát, amint elénekli nekünk Morvai Károly és Tüttő János dalát, Nem zörög a haraszt címmel.

Ostolus sikka pufajat, muskendyzit sifrasat ollaan.

Épp a rózsám nincs hibája. Már is Kertész Zsigmond Lajos és Kubányi György Ádásával folytatjuk. Solti Károlynak hamarosan Olá Kálmán zenekara játszik. Utána pedig Tegzegerber Miklós frissére kerítünk sort. Ez lesz az Icipici kis galambom Puskás Sándortól és Miskolci Balogh János zenekarától.

megköszönök néked mindent. Perint partján, asszonykám, arra kérem, favilla, fakanál, fatányér, 33 rózsafámon, ezek a dalok következnek. Magyar Imre és Brand István frisse, hamarosan Talabér Erzsébettől hallható. Előtte Huber Sándor és Nádor József dala, Pék László előadásában szól, a művész úrnak 2005-ös felvételünkön Sárközi Béla zenekara muzsikál. Archív felvételről Rózsa S. Lajost is hallhatjuk, előtte azonban jöjjön egy hallgató a 2015-ös esztendőből, Szirmai László dalát énekli Szóka Júlia, akinek Tordai Zoltán zenekara muzsikál. Megköszönök néked mindent!

Nem jó, nem jó minden este a kapuba kiállni. Dankó Pista és Pósa Lajos csádását hamarosan Bányai Márton és Juhan János zenekarának előadásában hallhatjuk. Ez a felvétel 2025. december 4-én készült Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Szász Katival és Baranyai István zenekarával 2018-ban készítettünk felvételt Szerdahely János és Egerszegi Géza andalgójából. Mindig szép a nyíló virág. De még ezt megelőzően hallgassuk meg Kondor Ernő dalát Bangó Margit és Mészáros Tivadar zenekarának tolmácsolásában. De szeretnék az én régi kis falumba visszatérni.

mindig minden este a kapukba kihamarni. Legényeknek, a lányokkal, megyecskékkel cicázni. Én is jártam, addig-addig játszadoztam, cicáztam. Egyet megszerettem.

0: zwemmen. Hé, hey, mooie fokzakelman, hé, hey, mooie rokzakelman. Je hebt vier paardjes. Een joke voor je thuis, joke dat joke wat er aan je zit. Je hebt de wessen. Hé, hey, mooie fokzakelman, hé, hey, mooie rokzakelman. Je hebt vier paardjes.
1: Pikadúri de undelem. Ezzel a dallal búcsúzunk a mai Hústyök prémás végén. Hamarosan Lisztes Jenő címbalom játékát hallhatjuk, de előtte én elbúcsúzom önöktől valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket, és egy következő alkalommal is meghallgatják a Hústyök prémást itt a Dankó Rádióban. Most búcsúzom, minden jót kívánva, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: opera.
1: Jó estét kívánok! Az áprilisban elhunyt Sebő Ferenc éneke indította Táncházban című műsorunkat, melyben katonadalok szólnak majd. A kiöntött Tamaros vize kezdetű dal csak úgy, mint a most következők, a Grillos kiadó gondozásában megjelent albumról szól, s az első világháborús dalokat Széles András játssza citerán, majd a hegedűs együttes kíséri Kátai Zoltán énekét, hogy aztán a sort a Vujicsics együttes zárja, kikkel Gyeris Katalin énekel.